Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden idők legnagyobb exciós lágerei
2: nálunk szólnak.
3: Ez a 107,1 MHz.

0: A legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

nézed meg a hercet! A Szabadkai Magyar Rádióban!

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Köszöntjük a 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szeretnél?

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: temperatúra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. 061-1-999-393 vagy pedig 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. Tehát 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Friss hírek?
2: Megvan.
4: Okay.
3: Retrós lágerek?
2: Az is. A múlt dallamai?
3: A jelen hírei.
2: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
3: A 107,1-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
4: Ébredjen velünk.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: 107,1.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás...

Ha nyár ma sem ismer majd kegyelmet, sok napsütésre és árnyékban 32 fok körüli délutáni csúcsértékekre számíthatunk, fontos azonban megjegyezni, hogy ez az érték napon ennél jóval magasabb is lehet. A nap nagy részében zavartalan igazi strandidő vár ránk, ugyanakkor az UV-sugárzás nagyon erős lesz, több helyen 8-as, 9-es értéket is elérheti. A napszemüveg, a kalap és a naptáj ma szinte kötelező kellék lesz, a déli órákban pedig érdemes árnyékba húzódni, ha tehetjük, és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról is.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
1: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
1: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 25-én a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 40 para, 100 forint 33 dinár 17 para, 1 svájci frank 127 dinár 30 para, 1 angol font 136 dinár 116 para, míg az amerikai dollár középértéke 103 dinár 27 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Ajánlót hallottak.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A pontos idő 8 óra 40 perc, és már is következik sajtószemlénk. A magyar szó mai számából válogattunk, és röviden összefoglaljuk a nap legfontosabb témáit. Nézzük, milyen hírekkel találkozhatnak a lap hasábjain. Az első oldalon magas teljesülési arány, elfogadták Vajdaság 2025-ös évi zárszámadását. Megkezdték a Majdsi úti körforgalom előmunkálatait. Modern körforgalom váltja majd fel a balesetveszélyes csomópontokat ősztől. Hőmérsékleti rekordok dőlnek meg Európában, és hőhullám sújtja az országok nagy részét. Olvashatnak arról is, hogy nem fogyasztható a csantavéri víz. Június 23-án több mintavételt követően egyes elemek magas koncentrációja miatt döntöttek így. Mentő van nagy kikindai rákbetegeknek, városi támogatással biztosítanák 225 páciens ellátását Nagy Kikindán. A legkiválóbb középiskolásokat köszöntötték Óbecsén, az önkormányzat könyvekkel, ajándékokkal és laptopokkal jutalmazta teljesítményüket. Népszerű a Vajdasági Szabad Egyetem, 30 éves a WIFO, érdekes hasznos témák július 7-e és 12-e között a Kátai tanyán. Továbbá sporthírekkel is várja olvasóit a lap, beszámolnak a tenisz, a kajakkenu, a labdarúgás és a Formula 1 legfrissebb eseményeiről. A részletekért érdemes fellapozni a Magyar Szó mai számát is.
2: És természetesen a mellékletét is, hiszen a mai napon itt a Tarka világ, melynek címlapján Dudás Kata látható. Művészetről és tudományról beszélgetett vele a lapmunkatársa, Dudás Kata, a Kodály Zoltán MMK kiemelkedő művésze. Akikért a déli harang szól, egy kis multidéző. 570 évvel ezelőtt aratta Hunyadi János a Nándorfehérvári diadalt. Meglepő tünetek, milyen ami a cukorbetegségre utalnak. És hát a zöld babról sok mindent olvashatunk, az immunrendszerünkkel, szívünkkel és csontjainkkal is csodát tesz. Nyaralási tippek, mondjuk úgy szingliknek. Akkor amiért érdemes újra és újra ugyanazokra a helyekre visszatérni, nyaralni, és nem kell a drága utazás, megtudhatjuk, hogy mitől lesz emlékezetes egy gyermek nyara. Azután érdekes történetek a nyár nélküli évről, hideg sötétségben jött világra Frankenstein szörnyetege. Rossz vége lehet, ha fagyit adunk a kutyánknak, és többet árthat az öblítő, mint amennyit használ. Azután jönnek a finomabbnál finomabb recept ötletek, és természetesen nem marad el a horoszkóp heti előrejelzése sem. Azután az okostelefonokról is olvashatunk, a keresztrejtvény megfejtése után pedig az RTV részletest is közli a melléklet, de emellett még sok-sok érdekesség felnőtteknek és gyerekeknek való olvasni és kikapcsolódni való is található a Tarka világban.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója alapján. A 2026. június 25-i csütörtöki gyászjelentéseket ismertetjük. 60 esztendős korában elhunyt Péra Márkovics, Szabadka, Pázin utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Zentai úti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgyai út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Romlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Nem fogyasztható a csantavéri és dusanói ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladja a megengedett értéket. A fogyasztását megtiltották, az illetékesek pedig a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak. A döntés több ezer lakost érint, ráadásul mindez egy újabb hőhullám érkezése előtt történt. A vezetékes víz fogyasztására vonatkozó tilalom várhatóan legalább a hétfői ellenőrző mintavételig érvényben marad. Amennyiben a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak, a hatóságok feloldhatják a korlátozást, addig is a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával, közösségi összefogással palackozott vizet biztosít a csantavéri polgárok számára. Találkozók és egyeztetések során van túl dr. Pásztor Bálint Brüsszelben. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke találkozott Lakos Eszterrel, a Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetőjével. A VMS elnöke közösségi oldalán azt írja, ez volt a harmadik egyeztetése a Tisza párt vezetőivel. A nap folyamán a vajdasági magyar politikus a fideszes Deutsch Tamás delegáció vezetővel és Dömötör Csaba európai parlamenti képviselővel tárgyalt. Majd a KDNP frakcióból Hölvényi Györggyel egyeztetett. A Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselőjével, Borvendég Zsuzsannával is találkozott dr. Pásztor Bálint. A Vajdasági Magyar Plénum közzétette a kampányprogram javaslatát, amellyel indulnának a magyar nemzeti tanácsi választásokon. A civil szervezet honlapján közzétett programjában 12 pontban szedték össze a témákat. A VMP célul tűzné ki, ahogy fogalmaznak, a magyar nemzeti tanács jogköreinek visszaszerzését és megtisztítását, valamint a jogállamiság, a létbiztonság és az európai jövő biztosítását. A tervek közé sorolják a korszerű oktatás megvalósítását, az esélyteremtést a fiatalok számára, a kultúra terén a szabad alkotást, az értékőrzést és a független intézményeket, a tájékoztatás témakörben, ahogy fogalmaznak, a független, objektív, vajdasági magyar médiát, valamint a nyelvhasználat terén az egyenlő jogokat és az akadálymentes közigazgatást. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok, ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt. Kivitelezője a Vojput közvállalat. Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérnek, a nap folyamán többnyire napos, derült idő várható, csupán kevés felhő lehet majd az égen csapadék ezekből. Semmiképp sem lehet. A délutáni órákban a hőmérséklet 35 fokig emelkedhet. Az előttünk álló napokban tovább fokozódik a hőség, a hétvégére már 37, akár 38 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre.
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
6: A régió és a világ legfrissebb információi.
5: Itt az SMR-ben.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jovan Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
12: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
13: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
11: Reklámot hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. Időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A Mozaik második órája.

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Megemelt támogatási összegekért pályázhattak idén az érdeklődők a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárságnál két témakörben is. Így a tartományi nemzeti kisebbségek, nemzeti közösségek helyzetének előmozdítására irányuló programokkal, valamint a tartományi multikulturalizmus és nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására vonatkozó és projektumokkal. A részletekről Ótot Róbert a titkárság titkárát kérdezte Szabó Hangya Teréz.
3: A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási, nemzeti kisebbségi és nemzeti közösségi titkárság külön odafigyeléssel írja ki azokat a

0: támogatási pályázatokat, amelyek a multikulturalizmussal és az etnikumok helyzetével, illetve ennek előbrevitelével foglalkoznak. Ebben a pályázati szakaszban mire tudtak számítani a pályázók?
1: Igen, a titkárságnak a nemzeti kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel kapcsolatban is egy komoly részlege foglalkozik, és természetesen fontos pályázatokat is írunk ki. Tavaszi időszakban két olyan fontos pályázatot tudtunk megjelentetni, aminek itt az elmúlt napokban tudtunk eredményeket hirdetni. Az egyik, amit említett, a multikulturalizmus támogatása. Itt összesen 30 millió dináros keretösszeggel tudtunk támogatni 266 civil szervezetet. Közel 400 civil szervezet pályázott, 266 kapott támogatást. El kell azt mondani, hogy az elmúlt két évben jelentősen tudtuk növelni ennek a pályázati kiírásnak a keretösszegét. 24-ben 14 millió dináros keretösszege volt ennek a pályázatnak, és aztán szépen lassan most föltornáztuk 30-ra, és az a nem titkolt szándékunk, hogy ezt még tovább szeretnénk emelni, mert úgy gondoljuk, hogy azok a civil szervezetek és olyan egyesületek, akik a civil életben aktívan szerepet vállalnak, rendezvényeket szerveznek, kisközösségekben programokat kínálnak föl az ott élőknek, ezek rendkívül fontos és jelentős közösségépítő szerepet és identitás megtartó programokat tudnak megvalósítani, és úgy gondoljuk, hogy erre forrást kell biztosítani. El kell azt mondani, hogy pár évvel ezelőtt csekély forrásokat tudtunk biztosítani, és most az utóbbi időben talán sikerül egy kicsit komolyabb forrásokat odaítélni egy-egy civil szervezetnek, ami még mindig nem elegendő egyik-másik tevékenységnek vagy rendezvénynek a megszervezésére, de mindenféleképpen ezek a szervezetek nagyon sokszor az önkormányzatoktól, nagyon sokszor a Magyar Nemzeti Tanástól, nagyon sokszor anyaországi források felé is kacsingatnak, és ebből utána összetudják rakni azokat a rendezvényeket, amit így látunk a nyári időszakban, tavaszi, őszi időszakban, amit meg tudnak szervezni. Ilyen szempontból ez a pályázat nagyon fontos. Itt a falunapoktól kezdve mindenféle kulturális eseményeket tudunk támogatni, és úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból ez egy nagyon jelentős kiírás. Másik pályázatunk pedig a kisebbségek jogainak előmozdítását célzó pályázatunk, ezt szoktuk etnikai pályázatnak nevezni, ahol egy 45 millió dináros keretösszegünk van, és itt a nemzeti tanácsok javaslatára hozunk döntést. Ebből a 45 millió dinárból a Magyar Nemzeti Tanács a magyar előjelű civil szervezeteknek 23 millió dinárt tud szétosztani, és ennél a pályázatnál is azt lehet látni, hogy komoly támogatásokat tudunk odaítélni. Többek között például ezen a pályázaton tudjuk támogatni a Durindo és Gyöngyös Bokrétának a megszervezését. Az idei évben ez egy 2 millió dináros támogatást jelentett az ő vonatkozásukba, de van itt nagyon sok olyan jubileum, ami komoly, és ami egy komoly rendezvény megszervezését tudja támogatni, de itt vannak néptánctáborok is akár, vagy egyéb más gyerektáborok, amik, hát hogy mondjam, láthatatlanul, vagy akár ott abban a közösségben nagyon is láthatóan, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a mi identitásunkat meg tudjuk őrizni, és hogy a vajdaság sokszínűségét meg tudjuk mutatni, mert hát ez egy iszonyatosan nagy értéke a mi közösségünknek.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Évek óta húzódik Szerbia Európai Uniós csatlakozási útja. Nem csoda hát, hogy az itteni lakosok lassan elveszítik lelkesedésüket a tagság tekintetében. Felmérés készült arról, hányan támogatják Szerbia uniós tagságát. Orosz Ildikót hallják.
4: Ha holnap tartanák a népszavazást, a határozott állásponttal rendelkező polgárok 56,4%-a szavazna Szerbia Európai Uniós tagságára, derül ki az Európai Politikai Központ kutatásából. Ezzel egy időben a válaszadók többsége kételkedik az EU szándékának őszintességében, hogy felveszi tagságába Szerbiát, és pesszimistán látja a csatlakozási folyamat kimenetelét. Lássuk a részleteket. Szerbia EU csatlakozását leginkább a felsőfokú végzettségűek támogatják, és a támogatottság az alacsonyabb iskolai végzettséggel arányosan csökken. Arról, hogy Szerbia európai útját leginkább a 18 és 29 év közötti fiatalok támogatják, míg a legkisebb támogatást a 60 év feletti polgárok nyújtanák, Anna Milenković, az Európai Politikai Központ kutatója a szerbiai RTV műsorában azt mondta, az okot nem kizárólag az életkori struktúrában kell keresni. Az, hogy a fiatalok sokkal jobban támogatják az Európai Unióba való belépést, elsősorban az értékrendjükkel, valamint azzal magyarázható, hogy liberálisabbak és nyitottabbak. Ezt a különbséget nem feltétlenül az életkornak, mint olyannak kell tulajdonítani, hanem inkább az értékrendnek, valamint a fiatalok politikai elkötelezettségének. Az Európai Unió elvárja a tagjelölt országoktól az olyan értékek tiszteletben tartását, mint a jogállamiság, a demokrácia, az átláthatóság és az emberi jogok, és azt mondják, hogy ezekhez nem vezetnek rövidebb utak. A jogállamiság helyzete a szerbiai polgárok szemében meglehetősen rossz, mondja az Európai Politikai Központ kutatója. Elégedetlenek a polgárok ebben a kérdésben, ahogyan a többi említett érték tekintetében is. Azonban nem csak az számít, hogy milyen a jogállamiság és a demokrácia értékelése, hanem az is, hogyan látják a polgárok ebben a kontextusban az Európai Unió szerepét, illetve az Európai Unió reakcióját. Nagyszámú állampolgárnál azt vettük észre, hogy úgy látják, az Európai Unió nem fejezi ki kellőképpen az elégedetlenségét a csatlakozási folyamat során végrehajtott bizonyos reformok visszafejlődése miatt. És ezekkel szemben más érdekeket, az erőforrásokhoz való hozzáférést, vagy egyszerűen a geopolitikai igazodást részesíti előnyben. A kutatásból kitűnik, hogy a polgárok kételkednek abban, hogy az Európai Unió valóban bővülni szeretne, és Szerbiát tényleg a tagországok között akarja látni. A polgárok kevesebb, mint harmada hiszi el, hogy az Európai Unió valóban azt akarja, hogy Szerbia tagjává váljon, hogy az EU Szerbia megbízható partnere, valamint hogy az EU egyenlően bánik minden tagjelölttel. Így a hitelesség szinte minden aspektusában bukik az Európai Unió a szerbiai polgárok szemében. Ez a bizalomhiány azután az EU támogatottságának csökkenésében is tükröződik. Majdnem minden negyedik állampolgár abban hisz, hogy Szerbia soha nem fog belépni az Európai Unióba. És azok közül, akik mégis úgy vélik, egyszer tagországgá válik Szerbia, mindössze 6,9% gondolja úgy, hogy ez 2030 előtt megtörténik. Anna Milinković szerint ennek a pesszimista álláspontnak két oldala van. Egyrészt ott van Brüsszel és az európai integrációs folyamat, amely hosszú és fárasztó. A polgárok pedig elveszítették a motivációjukat ebben a folyamatban. Emellett tettek bizonyos ígéreteket, nem csak Szerbiának, más tagjelölteknek is, amelyek a polgárok szemében nem teljesültek, így részben innen ered ez a pesszimizmus. Másrészt ott van Belgrád is. A polgárok bizonyos fokú bizalmatlansága az iránt, hogy a szerbiai hatóságok akarják-e vagy képesek-e teljesíteni az Európai Unióba való belépéshez szükséges feltételeket. Milinković szerint a bővítésből Szerbia és az Európai Unió is profitálna. Szerbia esetében ez elsősorban a nagyobb alapokhoz való hozzáférést jelenti, míg az Európai Unió ennél közvetettebb előnyökhöz jutna, mint például a piachoz való hozzáférés, valamint a geopolitikai befolyás. A médiában talán inkább ezeket a dolgokat emelik ki, miközben az a támogatás, amelyet Szerbia már most a csatlakozási folyamatban kap az Európai Uniótól, észrevétlen marad, és nem magának a folyamatnak tulajdonítják. Milinković úgy véli, az unióhoz való csatlakozás támogatottságát a polgárok körében a média gyakran pesztimistábbnak mutatja be, mint ami a valóság. Egyes adatokat kiragadnak a kontextusból, és a valóságosnál kisebb támogatottságként mutatnak be. Kutatásunk szerint a polgárok több mint 50%-a szavazna a népszavazáson az Európai Unióba való belépés mellett, de ezek a számok még mindig valamivel alacsonyabbak a korábbiakhoz képest. Nem mondhatjuk, hogy a szerbiai polgárok feltétlenül eurofilek vagy euroszkeptikusok lennének. Inkább arról van szó, hogy bizonyos feltételekkel támogatják az Európai Uniót. Akkor, amikor látják, hogy az teljesíti és kiáll azon értékek mellett, amelyeket hirdet. Az, hogy a polgárok a csatlakozástól leginkább az ország számára látnak pénzügyi hasznot, és nem saját maguknak személyesen, Ana Milinković azzal magyarázza, hogy, mint mondja, bizalmatlanság uralkodik azzal kapcsolatban, hogyan osztják el ezeket a forrásokat a társadalom különböző rétegei között. A szakértő szerint a tagság támogatása a látható előnyöktől, a saját bőrön is tapasztalt haszontól függ.
0: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Az élet nem lányregény. Jöjj, kedvesem,

0: love you.
1: Ajánló következik.
2: Egy jól ismert hang.
3: Kis János.
2: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
2: Csütörtökönként este 8-tól.
1: A főszereplő maradt a régi.
2: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: A Kishegyesi Ady Endre kísérleti általános iskola az idejében 5 projektumra is pályázott sikeresen, emellett 2 nagyobb munkálat jelenleg is zajlik az iskola területén, ami a diákok létszámát illeti ősztől több lesz, mint amennyivel az iskolaévet zárták. Ezekről a pozitív aktualitásokról az iskola igazgatójával Lakatos János beszélget.
1: Fülöp Valentin iskolaigazgatót elsőként arról kérdezem, hogy így év végén hogyan alakul a diákok létszáma, és mire számítanak ősszel?
2: A Kishegyesi iskolában június 5-én volt a ballagás, 34 diákunk ballagott el az iskolából, a következő tanévre pedig körülbelül 40 elsős tanulót várunk, tehát ez egy pici növekedésnek számít az előző évekhez képest is, és hát a 8-osok számánál is több lesz az elsősök száma, úgyhogy egy kicsit növekedni fog a diák létszám.
1: Hogy alakul az összlétszáma a diákoknak az iskolában, és hogyan oszlik el ez a magyar, nem magyar diákok között?
2: Jelenleg 300 diákunk van, körülbelül 80%-uk magyar nyelven tanul, 20%-uk pedig szernyelven. Az elsősök száma az 40 körül fog alakulni, ebből 35 diák indul körülbelül magyar nyelven, ez bármikor változhat, mert írathatnak be újabb tanulókat, lehet, hogy valakit máshova íratnak, de így 35 körül számoljuk jelenleg.
1: Az iskola folyamatosan pályáz, mi az, ami aktuális, esetleg van-e valami nyertes pályázat?
2: Az idei év folyamán 5 pályázatot adtunk át a tartományi oktatási titkárság felé. Szerencsére mind az 5 pályázatunk támogatásban részesült. A legnagyobb volumenű pályázatunk az az iskola festésére vonatkozó pályázat volt, itt több mint 7 millió dinárt nyertünk. Ebből a régi épület külső homlokzatát fogjuk befesteni, illetve a főépület belső tereit, tantermeket, folyosókat. Ez volt az egyik pályázatunk. A másik pályázatunk új székek és asztalok vásárlására vonatkozott. Ez is támogatásban részesült, itt körülbelül 30 új együléses asztalt és 30 széket tudunk majd vásárolni. Pályáztunk egy szeminárium megtartására itt az iskolában, tervdokumentáció készítésére is pályáztunk, az iskola külső hőszigetelésének a tervdokumentációnak az elkészítésére, illetve a harmadik pályázatunk a többnyelvű tábláknak a kihelyezésére vonatkozott. Ez annál is inkább aktuális, mivel hogy szeptember 1-től változik az iskola neve. A kísérleti szó ki fog belőle kerülni, ez miatt új iskolatáblákat kell készítenünk, az iskola főbejáratát is szeretnénk megújítani, illetve a főépületben található tantermekre, kabinetekre is többnyelvű feliratokat fogunk kihelyezni, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, hogy melyik teremben melyik kabinet található.
1: És itt vagyunk a nyári szünidő előtt. Milyen szokásos felújításokat, munkálatokat terveznek erre az időszakra?
2: Jelenleg 2 komolyabb felújítási munkálat van folyamatban az iskolában. Az egyik a régi iskolaépület tető és plafon szerkezetének a felújítására vonatkozik. Ezek a munkálatok jelenleg tartanak. A tető és a plafon felújítása már befejeződött. Most még a belső termek festési munkálatai vannak hátra. A második projektum, ami jelenleg zajlik az iskolában, az pedig az elektromos hálózat cseréje és a villámhárítóknak a funkcióba hozatala tulajdonképpen, ugyanis van létező villámhárító hálózatunk, de még a 2000-es évek elején egy tető felújítási projektum keretében ezeket átvágták és használhatatlanok, illetve nem funkcionálnak. Tehát ebben a projektumban ez lesz megoldva, illetve a teljes elektromos hálózatnak a cseréje az iskolában, tehát mind a 3 épületben.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Visage Fate to Grey című dalát hallhatták most, de rövidesen hírek következnek Bíró Tamara szerkesztésében, de az óra végén még egy fontos közérdekű információval fogok búcsúzni. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Közművállalat tájékoztatása szerint ma 8 és 12 óra között szünetel a vízszolgáltatás Kisbajmokon, a Lóversenypálya utca Zombor utcától egészen az utca végéig húzódó szakaszig. A hálózaton végzett munkálatok miatt szükség esetén a vízkorlátozás a környező utcákra is kiterjedhet. A munkálatok befejezése után is átmenetileg zavarossá válhat a vezetékes víz. A hírek után visszatérünk, és már tudják, aktuális hírekkel, érdekes témákkal és közérdekű információkkal, valamint jó sok slágerrel folytatjuk majd műsorunkat.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Helyi szennyeződés állhat a háttérben, de továbbra is tilos a csapvízfogyasztás a Csantavéren. A vízművek és csatornázási kommunális közvállalat hivatalos tájékoztatásában hangsúlyozza, a Vajdasági Egészségügyi Titkárság egészségügyi felügyeleti szektorának Szabadkai Egészségügyi Felügyelőssége által kiadott határozat alapján Csantavéren tilos az ivóvízfogyasztása. Azt írják, a határozatot a víztorony helyszínén vett minta mikrobiológiai szennyezettsége miatt adták ki. Az elosztóhálózat más különböző pontjain egyidejűleg vett minták mikrobiológiai szempontból megfelelőnek bizonyultak. Ez az eredmény arra utal, hogy valószínűleg helyi szennyeződés áll fenn a mintavétel helyén. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával, közösségi összefogással palackozott vizet biztosította a délelőtt folyamán a csantavéri polgárok számára. Ilyen helyzetben nem látványos hangulatkeltésre, hanem gyors, szervezett és valódi segítségre van szükség, írja Facebook bejegyzésében Gyivánovics Dániel, a Szabadkai VKT elnöke. Hozzáteszi, Csantavér közössége most is megmutatja, bajban az összefogás a legfontosabb. A vízért jelentkezőket a helyi közösség épülete előtt várták. Vízosztást hirdetett meg a Vajdasági Magyar Újrakezdés is. Facebook bejegyzésükben azt írták, hétfőig, azaz június 29-éig elegendő vizet szeretnének biztosítani azoknak az időseknek és rászorulóknak, akiknek nincs más lehetőségük megoldani a helyzetet. A jelentkezéseket privát üzenetben várják. Meghosszabbította gázszállítási szerződését Oroszországgal a Srbijagaz, jelentette be Dusan Bajatovic, a vállalat igazgatója a szerb parlamentben. A jelenlegi megállapodást egyelőre 3 hónappal toldották meg, de a cégvezető várakozásai szerint hamarosan az év végéig is sikerül biztosítani az orosz gázellátást. Bajatovic figyelmeztetett, az ország nem maradhat beruházások nélkül. Ha nem fejezik be a Romániával és Észak-Macedóniával tervezett összeköttetéseket, a gáztározók bővítését, valamint a Magyarország felé irányuló kapacitás növelést, a gáz ára legalább 40%-kal emelkedhet. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek. Egymás után 2 rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több város részben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függ. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, általában napos idő lesz, kevés felhővel az égen, a hőmérséklet pedig elérheti a 34 fokot is.

0: csak a legfrissebbek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a Foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
9: Reklámot hallottak.

0: ASMR
1: 107,1.
0: ASMR
1: 107,1.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: 10 óra után járunk 14 perccel, közérdekű információval jelentkezem. Karbantartási munkálatok miatt a mai napon több településen is szünetel majd az áramszolgáltatás. Szabadkán az Anne Frank utca egy részén, valamint a Radonováci tanyákon, a Pestselina környékén 12 óráig. Szintén Szabadkán a Dusan Petrovics utcában 14.30 és 14.50 között, valamint a Mihályló Pupin utca egy részén 15.50 és 16.10 között. Az Eta utcában szintén Szabadkán 16.30 és 17.30 között, továbbá a Csád Géza utca egy részén 17.50 és 18.10, valamint a Maxim Gorki utca egy részén 18.30 és 18.50 között. Palicson a Gesztenye utcában és a Rét utcában 11 és 12 óra között, Hajdújáráson a Hajdújárás utca egy részén 13 és 14 óra között, Martonoson is a Száva Kovácsevics utcában, a Túrú Sándor utcában, az Okavcki György utca és a Túrú Sándor utca, valamint a Szvetozár Márkovics utca között, valamint a Szvetozár Márkovics utca egy részén 9 és 12 óra között, szintén Martonoson a Tank utca egy szakaszán, a Sípos István utcában, Magyar Kanizsa irányába 11 és 12 óra között, de Majdánon a Borisz Kidrics utcában és Oroszlámos irányába 13 óra és 14 óra között. Közérdekű információt hallhattak, a továbbiakban további jó slágerek, és majd visszatérünk. Hallgassanak minket!

Most egy fontos rendőrségi információra hívjuk fel a figyelmüket. Sebesség ellenőrzésre lehet számítani Zentán a dohánygyár közelében, Topolya kijáratánál Bácskos útfalva irányába, valamint Szabadkán a Belgrádi úton a kórház irányában a húsüzlet közelében. Vezessenek szabályosan, használják a biztonságüvet, és a nagy meleg miatt is közlekedjenek fokozott figyelemmel. Vigyázzanak magukra és egymásra.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027-igi áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. Megismétlem újra. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
0: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Tanita Tikaram Good Tradition slágere dübörgött a 107,1-en, és most ismét egy közérdekű információval jövök majd önöknek. Vérre ugyanis folyamatosan szükség van, ezért a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet rendszeresen szervez véradási akciókat Vajdaság szerte. Ma Nagybecskereken a Vöröskörözt épületében 8 és 12 óra között, Versecen a Vöröskeresztben 9 és 12 óra között, Mitrovicán 8 óra 30 perc és 13 óra között, Ópazován a községház előtt parkoló transzfúziós járműben 8 és 14 óra között, valamint Törökbecsén a nyugdíjas otthonban 8 óra 30 és 13 óra között várják a véradókat. A szervezők minden egészséges, nagykorú lakost arra bíztatnak, hogy lehetőségeikhez mértán csatlakozzanak az akciókhoz, hiszen egyetlen véradás akár 3 ember életén is segíthet.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Rövidesen hírek következnek, ezt követően pedig ismét jelentkezünk a megszokott aktuális témákkal, de emlékeztetjük hallgatóinkat, hogy mától egészen július 10-ig szúnyogírtási munkálatokat végeznek Zenta, Magyar Kanizsa, Csóka és Török Kanizsa községek területén. A gyérítés földi és légi úton is történik, a kezelések során pedig rovarirtó hatóanyagú készítményeket alkalmaznak, ezért a méhészeket arra kérik, hogy gondoskodjanak méh családjaik védelméről. A híreket követően egy különleges jubileumi eseményre hívjuk fel a figyelmüket, az Újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad 30 éves jubileumi ünnepség sorozata ma este egy élőzenés nagykoncerttel zárul az Újvidéki Színház nagytermében. Erről is beszélgetünk a folytatásban. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a mozaikot. Okay.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: dőljön hátra a karosszékébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Helyi szennyeződés állhat a háttérben, de továbbra is tilos a csapvízfogyasztás a Csantavéren, tájékoztat hivatalos közleményében a vízművek és csatornázási kommunális közvállalat. Azt írják, a határozatot a víztorony helyszínén vett minta mikrobiológiai szennyezettsége miatt adták ki. Az elosztóhálózat más különböző pontjain egyidejűleg vett minták mikrobiológiai szempontból megfelelőnek bizonyultak. Ez az eredmény arra utal, hogy valószínűleg helyi szennyeződés áll fenn a mintavétel helyén. A Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók bevonásával, közösségi összefogással palackozott vizet biztosított a délelőtt folyamán a csantavéri polgárok számára. Ilyen helyzetben nem látványos hangulatkeltésre, hanem gyors, szervezett és valódi segítségre van szükség, írja Facebook bejegyzésében Gyivánovics Dániel, a szabadkai VKT elnöke. Hozzáteszi, Csantavér közössége most is megmutatja, bajban az összefogás a legfontosabb. A vízért jelentkezőket a helyi közösség épülete előtt várt. Vízosztást hirdetett meg a Vajdasági Magyar Újrakezdés is. Facebook bejegyzésükben azt írták, hétfőig, azaz június 29-éig elegendő vizet szeretnének biztosítani azoknak az időseknek és rászorulóknak, akiknek nincs más lehetőségük megoldani a helyzetet. A jelentkezéseket privát üzenetben várják. Június 28-án rendezik meg Magyar Kanizsa helyi közösség napját, gazdag programmal készülnek minden korosztály számára. Délután megkoszorúzzák a helyi közösség épületén található emléktáblát, valamint megnyitják a magyar kanizsai gyökerekkel rendelkező Bata Anikó kiállítását. Ezután díszülés keretében adják át a helyi közösség elismeréseit. Idén a közösségért díjat Tóth Vilmos nyugalmazott építész veheti át. A Kanyó Zoltán díjat Bosznai Sára, a Tisza Néptánc Egyesület népdaloktató és rendezvényszervezője kapja, míg a civil szervezeti díjat az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesületnek ítélték oda. A szabadtéri programok 18 órától kezdődnek a Tiszaparton, este 9-től Bon Jovi legismertebb dalait hallhatják a Full Jovi koncertjén.
0: Sport.
3: Augusztus 30-án lesz az idei szabadkai félmaraton, a verseny az évek során a város egyik legjelentősebb sporteseményévé vált. A félmaratont 2017-ben rendezték meg először, akkor 500 résztvevővel rajtolt. A rendezvény a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett Szabadka különleges értékeit is közelebb hozza az érdeklődőkhöz.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, általában napos idő lesz, kevés felhővel az égen a hőmérséklet elérheti a 34 fokot. A következő napokban egyre jobban melegszik a levegő, a hétvégén a maximumok 37-38 fok körül alakulnak.
4: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
0: 107,1. Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
6: Reklámot hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A folytatásban most egy különleges koncertre invitálom önöket. Az Újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jubileumi programsorozat záró eseménye pedig egy élőzenés nagy koncert lesz, amelyet ma este 19 órától tartanak az Újvidéki Színház nagy termében. Hogy milyen műsorral készülnek és mit jelent ez a 3 évtized a társulat életében, arról Figura Terézia, a Színes Szilánkok Diákszínpad vezetője mesél. Üdvözlöm a műsorban. Termében. Hogy milyen műsorral készülnek és mit jelent ez a 3 évtized a társulat életében, arról Figura Terézia, a Színes Szilánkok Diákszínpad vezetője mesél. Üdvözlöm a műsorban.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.

0: mérföldköveket, sikereket emel neki az elmúlt évtizedekből?
1: Nagyon nehéz kiragadni abból a 30 évből olyan dolgokat, amik valóban nagy eseményszámba mennek, hiszen számunkra a 30 évnek minden lépése nagyon fontos volt, mert minden egyes produkcióval valamilyen formában előre akartunk lépni, minden egyes generációval, aki végigcsinálta velünk és tagja volt a diákszínpadnak, próbáltunk valami újat hozni, innovatív dolgokkal előrukkolni, más módszerekkel fordulni a fiatalok felé, és más módszerekkel dolgozni a felnővő generációkkal, mivel hogy minden generációnak más is az elvárása tulajdonképpen. Tehát ezt, hogyha kicsit szétnézünk a társadalomban, akkor látjuk, hogy mennyire mások a most 30 évesek, vagy a 20 évesek, vagy az éppen most felnővő kicsik, ugye? Teljesen más a koncentrációs szintjük, a gondolkodásuk, a világképük, úgyhogy nekünk is mindig meg kell próbálnunk egy picit azonosulni az adott korosztályhoz és az adott generációhoz, és rájuk plántálni a mi tudásunkat, és viszont adaptálódni az ő meglátásaikhoz, az ő világképükhöz. Az, ami talán kiragadnék, az, hogy ugye azon kívül, hogy nagyon-nagyon sok produkciót készítettünk el, de ami valóban számomra szívhez szóló, az, hogy azt látom, hogy itt örök érvényű barátságok köttetnek. És számomra ez a legcsodálatosabb, hogy évekkel később is, sőt, évtizedekkel később is azt látom, hogy ezek a fiatalok, ezek az emberek összejönnek, egy baráti társaságba tartoznak, odafigyelnek egymásra, segítik egymást, és ez a kapocs tulajdonképpen a diákszínpadon született meg, és tart, én merem remélni, hogy ezeknek az embereknek a számára egy életen át. És talán ettől nagyobb érdem, ettől nagyobb eredménye, sikeressége egy bármilyenféle dolognak, ami a gyerekekkel kapcsolatos, talán ez. Én ezt emelném ki mindenképpen. A másik dolog viszont az a rengeteg öröm és rengeteg szeretet, amit mi kapunk tőlük.
0: Hála is.
1: Hiszen ezt nem szabad. Hát igen, meg a hála is, de a szeretet, talán azt emelném ki a leginkább, az ölelések, a szeretet, amit ők adnak nekünk, mert hogy ezek a fiatalok azért itt ugye azért járnak diák színpadozni, mert szeretik azt, amit mi csinálunk, mert szeretik a színpadot, érdekli őket, a háttérmunka érdekli őket, minden, ami a művészetekkel és a színpadi művészettel kapcsolatos, és ők borzasztóan tudnak szeretni, és ők annyira tiszta lélekkel, tiszta szívvel tudnak nekiindulni minden produkciónak, és az a rengeteg ölelés, meg azok a beszélgetések, meg a csillogó szemek, amiket mi tőlük kapunk, hát ez felér a legnagyobb ajándék.
0: És az a közönségnek is átjön mindenképpen.
1: Hát nagyon remélem, ezek a visszajelzések, igen, és nagyon reméljük, hogy ez így is fog maradni, mert valóban ilyen visszajelzéseket kapunk a közönségtől, hogy mi egy család vagyunk. Tehát egy közösség, egy család vagyunk, és hogy valóban úgy funkcionálunk, hogy itt mindenki mindenkihez bátran fordulhat, kérdezhet, itt nincs senki elítélve, egy biztos térben van, lehet saját véleménye, senki nem fogja lehurrogni a véleményét, hogyha nem egyezik a többiekével, készek vagyunk a kompromisszumok kötésére, készek vagyunk az átgondolásokra, megbeszélésekre, és ez nagyon fontos a fiatalok számára.
0: És ha már családot említett, mondjuk el, hogy ez a 30 év alatt hány gyermek, vagy hány fiatal csatlakozott önökhöz, és hány tagot számlál most ez a társulat?
1: Több mint 1300 gyerekről beszélünk.
0: Micsoda
1: az elmúlt 30 év alatt bizony, és ez főképp újvidéki viszonylatban és újvidék környéki viszonylatban óriási szám. Jelen pillanatban 46
0: ez
1: fiatal és gyerek, igen, tagja a diák színpadnak. Mi erre is nagyon büszkék vagyunk, ez a 46, ez egy komoly, komoly szám.
0: És ha már jubileumi ünnepségsorozat, most egy nagyszabású koncerttel zárul ez az esemény, milyen műsorral készülnek a közönség számára, és kik lépnek színpadra ezen az estén? Csak a jelenlegi tagokkal találkozhat majd a közönség, vagy korábbi szilánkosok is visszatérnek majd erre a rendezvényre?
1: Hát olyan értelemben korábbi szilánkosok, akik már most profi színészek, vagy zenészek, tehát ők a vendégek, akik visszatérnek.

0: érnek a koncert erejéig, és hát a mostani tagok természetesen. Ugye itt rajzfilmzenéket fogunk énekelni, fognak énekelni főképp a fiatalok. Azért esett erre a választás, mert a Diákszínpad életében még soha nem volt ilyen. Musicalt játszottunk, meg énekeltek előadáson belül, de ilyen még soha nem volt, hogy élő zenével, tehát egy komoly zenekarral háttérben, mikrofon előtt énekelni kell.
1: Akkor ez számukra is kihívás.
0: Ezeket a dalokat. Ez most mindenki számára kihívás volt, számunk oktatók számára is, hogy milyen legyen ez irányban a hozzáállásunk, és hogy milyen módszerrel tanítsuk őket, és gyakoroljunk velük. Úgyhogy ez egy óriási kihívás most így mindannyiunknak, egy első körös dolog, és nagyon jól vették az akadályokat. Itt vannak nagyon-nagyon jól éneklő, nagyon jó zenei füllel rendelkező fiatalok, és vannak olyanok, akik kevésbé jól énekelnek, vagy kevésbé van jó ritmusérzékük, viszont igyekeztünk, hogy mindenki számára ebben az egyórás koncertanyagban találjunk olyan szösszenetet, amiben mindenki megmutathatja magát. Ez nagyon fontos, hogy senki ne érezze kirekesztve magát, senki ne érezze azt, hogy kevesebbet ér, és erre mindig minden produkcióban nagyon odafigyelünk, úgyhogy így volt ez most is. Ha más nem rettelnek, ha éppen énekelni nem tudnak, de valóban az volt a fontos, hogy mindenkinek találjunk valamit, amiben csilloghat.
1: Mondjuk el azt is, hogy ez igazán egyébként egy megkoronázása lenne ennek a 30 évnek, de hogy mely dallamok, egy néhány dallamot meg tudunk említeni?
0: Elárulok néhányat, azért nem áruljuk el a teljes repertoárt, de például a Herkulesből, az Anasztáziából, a Toy Storyból, a Dzsungelkönyvéből, Mulánból is hangzanak, felcsendülnek fel különböző ismert rajzfilmzenék, és még nagyon sok másból. 22 dal van a repertoáron, tehát 22 dalt adunk elő, és valóban vannak nagyon pörgős, nagyon vidám számok, vannak nagyon szép szólók, meg duettek, amiket az Újvidéki Színház művészeivel énekelnek a gyerekek, és vannak ilyen valóban nagyon pörgős, nagyon vidám csoportos számok, amit meg a közönség szerintem nagyon fog élvezni, és nagyon reméljük, hogy ők is majd velünk dalra fakadnak, úgyhogy fel is kérjük majd őket, hogy aki tudja, az énekeljen együtt velünk.
1: Így végezetül csak az lenne még a kérdésem, hogy milyen tervekkel, célokkal vágnak neki a következő időszaknak, és mind dolgoznak már most? Foglalj el össze ezt egy rövid néhány mondatban.
0: Húha!
1: Ha lehet!
0: Eléggé nehéz. Így most így az évad végén mindig egy kicsikét úgy lemerülnek az elemek, de ami fontos az, hogy most mi nem állunk le, mivel augusztus 3-ától 9-ig tartjuk meg már a szokásos nyári táborunkat, és ez jubileumi 5. lesz, úgyhogy ez is egy nagy meló. És utána szeptembertől megint két korcsoportban fogunk dolgozni a fiatalokkal. Gusztony Endre lesz az idősebbeknek a csoportvezetője, és a Légy jó, mint halálig regény átgondolt változatán fog dolgozni a fiatalokkal. Gregus Lilla pedig a kisebbekkel fog dolgozni, ő pedig vajdasági válogatásból, gyűjtésből népmeséket fog feldolgozni, tehát egy népmese csokrot fog feldolgozni a fiatalokkal.
1: Lehet-e jelentkezni, most ez felmerült bennem, lehet-e jelentkezni és csatlakozni, ha valaki kedvet kap egyébként a jövő év, vagy a következő évad részére, ha új tag szeretne lenni valaki
0: önökhez? Persze, persze, mindig szeptemberben, egész szeptemberben várjuk az új tagoknak a jelentkezését, az érdeklődését, és akkor októberben, amikor elkezdünk dolgozni, akkor csatlakozhatnak a munkához, megnézik, hogy egyáltalán tetszik-e nekik az a módszer, amivel mi dolgozunk, eljárnak ott elejében a próbákra, és akkor október közepéig eldönthetik, hogy akkor csatlakoznak-e vagy sem, tehát már lesz némi tapasztalatuk a próbákon, mert már ott lesznek, nem a láthatatlanba mennek bele, és akkor ott október közepétől viszont már komolyan elkezdünk dolgozni az új anyagon, amit kiterveltünk.
1: Figura Teréziának, a Színes Szilánkok Diákszínpad vezetőjének köszönöm a beszélgetést. Ahogyan hallhatták, a Színes Szilánkok Diákszínpad tartalmas munkával látja el az évadot, és ma este is méltó módon zárja fennállásának 30. évét. Érdemes ellátogatni az Újvidéki Színház nagytermébe, ahol 19 órától egy különleges élőzenés koncert várja majd a közönséget.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
5: Változatosság a retro jegyében.
7: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
8: Retro slágerek társaságában.

0: Ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Határhelyzettel folytatjuk a mozaikot. A nyári melegben és a szabadságolások időszakában egyre többen indulnak útnak, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális várakozási időkről. A kisebb határátkelőkön jelenleg 15-20 perces várakozásra kell számítani. A Királyhalom-Ásotthalom átkelőn a Border Watcher alkalmazás szerint 50-60 perc is lehet a várakozás Magyarország irányába. A Horgos 2 Röszke 2-es átkelőn 25-35 perc a várakozási idő, míg, ha hihetünk az információknak, Magyarország felől jelenleg folyamatos az áthaladás. Az adatok azonban percről percre változhatnak, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb információkat, és a nyári hőségre való tekintettel elegendő ivóvízzel, valamint némi élelemmel is készülni az útra.

Most pedig ismét egy friss közlekedési információ következik. Hallgatói jelzés szerint Szabadkán a Zombori úton Bajmok irányába sem tétlenkednek a rendőrök, sebességmérésre lehet számítani. Ha arra közlekednek, vezessenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat, és természetesen használják a biztonsági övet. Ha pedig útközben rendőri ellenőrzést, ismét sebességmérést látnak, vagy friss információjuk van a határátkelők forgalmáról, osszák meg velünk a 066 36 36 33-as telefonszámon. Várjuk észrevételeiket, hiszen együtt mindig napra készebbek lehetünk. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: get so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Velünk teljes lesz a kép, részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en. Mozaik.
2: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: Most pedig három közelgő programra is felhívom a figyelmüket. Ma kezdődik, és vasárnapig, vagyis június 25-e és 28-a között tart Kishegyesen a Dombos Fest. A fesztivál idén is változatos zenei kínálattal, hazai és külföldi fellépőkkel, borudvarral, irodalmi programokkal és számos kísérő rendezvénnyel várja látogatókat. És szintén ma nyílik, és június 28-áig látogatható Szent Tamáson a nemzetközi kézimunka kiállítás, amelynek a Jován Jovanovics általános iskola ad otthont. Június 27-én Szent László király ünnepe alkalmából búcsút tartanak Gomboson. Az ünnepi felvonulás 18 órakor indul, ezt néptánc bemutató követi, este pedig a Dáridó együttes gondoskodik majd a jó hangulatról. Bármelyik programot is választják, tartalmas kikapcsolódásban biztosan nem lesz hiány.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Az imént az LGT Gyere, gyereki a hegyoldalma című dalat dübörgött a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ha ma önök is a természetet választják, ne feledjék, az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős, 8-as, 9-es értéket is elérhet. A hőmérséklet pedig árnyékban 32-33 fok körül alakul, a tűző napon azonban ennél jóval magasabb értékeket is mérhetünk. A hőség megterhelheti a szervezetet, ezért ügyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra, ezt nem győzzük hangsúlyozni, viseljenek kalapot, napszemüveget, és lehetőleg kerüljék a hosszabb tartózkodást a déli napsütésben. Most pedig következzenek a hírek híradó után ismét itt leszünk a Mozaikkal, friss információkkal, hasznos tudnivalókkal, érdekes beszélgetésekkel és a legjobb zenékkel várjuk majd önöket, ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.

0: Híradó.
1: Palackozott vizet osztanak Csantavéren, helyi szennyeződés miatt továbbra sem fogyasztható a csapvíz. Megkezdődtek az előkészítési munkálatok a szabadkai Majsai hídlábánál lévő körforgalom kiépítéséhez. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, sok a halott és a sérült, és zajlik a Grillbetyárok második évadának forgatása. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztás a Csantavéren. A tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintán mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csak egy helyen találtak a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak. Csernai Panna riportja.
2: A közegészségügyi felügyelőség kedden végzett vizsgálata után rendelt el a tilalmat. A tájékoztatás szerint a csantavéri és dusanovói lakosoknak egyelőre nem szabad vezetékes vizet ivásra használniuk. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat megkezdte a vízellátórendszer tisztítását és fertőtlenítését. Az újabb mintavételt pedig hétfőn végzik el. Víg Ilona.
3: Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy...
1: Kedves hallgatóink, technikai probléma lépett fel, most hallhatják Csernai Panna riportját a csantavéri csapvíz fogyasztásával kapcsolatban.
4: A csantavéri helyi közösség épülete előtt és a piac téren csütörtök délelőtt folyamatosan gyülekeztek a lakosok, hogy átvegyék a palackozott ivóvizet. A szervezők elmondása szerint több kamionnyi vízadomány érkezett. Sokan kerékpárral vagy autóval vitték haza a több literes palackokat. Vas Irén, Csantavér.
5: Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, tehát ez fontos dolog. Tehát köszönjük szépen a kezdeményező szervezeteknek, akik próbálnak segíteni rajtunk.
4: A szervezők szerint elegendő vízkészlet áll rendelkezésre a következő napokra. A kezdeményezést a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete indította el támogatók segítségével. Gyivánovics Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke elmondta, a település 12 vízminőség ellenőrző pontja közül csupán egynél mutatták ki a megengedettnél magasabb bakteriális értékeket.
6: Ilyenkor az az előírás, hogy az egész területre ki kell adni egy értesítést, hogy a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas, hozzá kell tennem, hogy ezekkel az értékekkel állati fogyasztásra még mindig alkalmas ez a víz, és nagyon fontos, hogy csak egyetlen egy ilyen mérőponton találták ezeket az értékeket. Hétfőn lesz az új mérés, addig a vízművek szakértői, én azt gondolom, legalábbis bízok benne, hogy ezeket az értékeket vissza fogják állítani a megfelelő keretek közé. Ebben a kárnikulában nem azt mondom, hogy ez normális, de sajnos előfordul több helyen.
4: A vízosztás pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatódik a helyi közösség épületénél. A mozgásokban korlátozott lakosoknak pedig igény szerint házhoz is szállítják az ivóvizet.
1: Megkezdődtek az előkészítési munkálatok Szabadkán a Majsai hídlábánál a körforgalom kiépítéséhez. A tervek szerint őszre egy 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű körforgalommal korszerű, biztonságosabb és gördülékenyebb forgalmi rend segítheti a közlekedést ezen a szakaszon. Annus Beatrix riportja.
7: Hamarosan látványos változás kezdődhet a Majsai híd előtti csomópontnál. A tervek szerint 90 nap alatt épül meg az új körforgalom, amely jelentősen átalakítja majd a forgalmat. A helyszín előkészítése már megkezdődött, a munkagépek jelenleg a Jován Mikics utca sarkán tisztítják a terepet, ahol egy új bekötőút csatlakozik majd a körforgalomhoz. A beruházás a Majsai úton található közműhálózatot is érinti, ezért a Telekom szakemberei már megkezdték a kábelek áthelyezését, hogy minden feltétel adott legyen, hangsúlyozta Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
8: Amikor mindenki befejezi a saját részét a munkának, akkor kezdődik majd az építkezés. Ez Szabadka szempontjából rendkívül fontos, sokszor elmondtuk már, de elmondom ismét, tehát itt nem volt a korábbi csomópont jó megoldás, se közlekedésbiztonság szempontjából, se a forgalom lebonyolítása szempontjából, úgyhogy ezt a Vajdasági Magyar Szövetség napirendre tűzte, ez benne volt a koalíciós szerződésben.
7: A több mint 135 millió dinár értékű beruházás állami támogatással valósul meg a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére, emelte ki Lálit Jurbán Emese infrastruktúraügyi államtitkár.
0: Várhatóan már őszre itt nagyon szépen kialakított körforgalom fog szolgálni a közlekedők biztonságos közlekedését, ahol autóbuszok is tudnak biztonságosan majd közlekedni, és minden szempontból kielégítő lesz a kialakítás. A beruházást egyébként a Szerbiai Utai, a Vojkut fogja kivitelezni, jelenleg az infrastruktúra kihelyezése van folyamatban, és amikor ezek ugye befejeződnek, akkor kezdődik meg a valós útburkolat kialakítása is itt a körforgalomban, a Majsai hídlábánál.
7: Az építkezés ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásokra kell számítani, ugyanakkor az útszakaszt nem zárják le teljesen, így a város két része között folyamatos maradhat a közlekedés.
1: Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 30-an meghaltak, 700-an megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgálat. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják. A szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. Alexander Vučić emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurić szerb külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mély megrendüléssel értesült a Venezuelát sújtó földrengésekről. Szerbia kész minden szükséges módon támogatni Venezuela népét, amennyiben segítségre lesz szükség, üzente Gyurić. Új helyszínen vadonatúj kihívásokkal indult el a Grillbetyárok második évadának forgatása. A 8 vajdasági amatőr szakács idén a valkai sori kóstanyán mérheti össze a tudását, hogy kiderüljön, ki bánik a legjobban a parázssal és a füsttel. A Pannon RTV 15 fős stábja kétváltásban összesen 8 napon át rögzíti Vajdaság első televíziós gasztroversenyének új évadát. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
9: A versenyzők barátságos, nyitott hozzáállással érkeztek a megméretetésre. Sokan közülük rendszeresen járnak különféle főző- és sütőversenyekre, így a szabadtéri gasztronómia világa egyáltalán nem idegen számukra. Pellel Zoltán Kavilló.
10: Egy kihívásnak éreztem, mert mi is szeressük ezt a gasztronómiát, tehát a nyárson való sütögetést, és úgy éreztem, hogy hát most az idő van rá lehetőségem, és akkor megpróbálom, hogy mit tudok.
9: Voltak olyanok is, akiket a barátaik bíztattak a jelentkezésre. Bár a kamerák előtt kezdetben még nem mozgott mindenki teljesen otthonosan, a közvetlen, barátságos hangulat gyorsan feloldotta a kezdeti gátlásokat. Györe István Péteréve.
11: A tapasztalatom az annyi van, hogy így sütőversenyekre nem szoktam járni, inkább a főzésbe vagyok erős szerintem. De a sütésbe is a grillezés az talán egy kicsit közelebb áll hozzám, azt elég sokszor szoktam készíteni is, meg sütni is, tehát az alapanyagokat is előállítani az viszonylag jól megy.
9: A grillbetyárokban nem egy-egy klasszikus műfaj vagy recept tökéletes megszokott leutánzása cél. A zsűri szerint a formabontó koncepció folyamatos improvizációra készteti a vajdasági résztvevőket. Bogdán Róbert zsűri.
12: Én azért szerettem az elmúlt évadban is a grillbetyárokat, mert ez egy olyan különleges verseny, ilyet még nem is láttam így a világban, hogy az az érdekesség és a neheze is, a nehezítés igazából az egészben, hogy minden nap, minden alkalommal más és más eszközön, más technikával, más logikával kell sütniük a versenyzőknek, tehát azt figyeljük, hogy mennyire urai a helyzetnek, mennyire kezelik a szabad tüzet, a füstöt, a a fát, a faszenet, hogyan tudják kezelni, illetve aztán ugye az ételeket, ahogyan elkészítik rajta.
9: Az idei évad egyik újdonsága, hogy Loboda Árpád mellett Lajko Anett személyében új műsorvezetőt láthatnak a nézők. Az új páros rendkívül gyorsan egymásra hangolódott.
13: Nagyon izgultam hetekkel a forgatás előtt, ugye Loboda Árpinak már megvan a rutinja, tavaly ő vezette a műsort, idén együtt, viszont már az első napon sikerült beilleszkedni, megtaláltuk Árpival is a közös hangot, ráéreztünk gyakorlatilag egymás műsorvezetési módszereire, ma már azért lazábbak vagyunk, poénokat is bedobunk, tehát hogy azért szerintem napról napra lazábban megy majd a műsorvezetés is. A csapat pedig nagyon jók a versenyzők, mindenki valamiben kiemelkedő, nagyon beszédesek, nagyon vidám hangulatúak, és hát amiatt vagyok csak szomorú, mert ma van az az első versenynap, amikor kiesik egy személy a 8 versenyző közül, és igazából már egy nap alatt, vagy ez másfél nap alatt annyira összeszokott a versenyzői csapat, illetve a pannonos csapat, hogy nehéz szívvel engedünk el bárkit is majd.
9: Az alapötlet még tavaly januárban fogalmazódott meg, az első évad sikere pedig egyértelművé tette a folytatást. Komló Sándor ötletgazda szerint az új helyszín, a megújult versenyszámok és a csapatok teljesítménye már most garantálja maga színvonalat.
14: Hát a sorban megyünk, akkor az ötlet az ugye tavaly januárban fogalmazódott meg, és akkor összehoztuk a tavalyi évadot, az első évadot, és nagyon örültem neki, és nagyon jó érzés volt végignézni a műsort. És ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy akkor fogjunk hozzá még egyszer, és új helyszínt választottunk, természetesen új versenyzőket, ehhez új versenyszámok, és ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy akkor fogjunk hozzá még egyszer, és új helyszínt választottunk, természetesen új versenyzőket, ehhez új versenyszámokat találtunk ki, és egyáltalán nagyon elégedett.

0: Halljuk, mi lesz még a híradóban. A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról készült jelentést vitatták meg a tartományi képviselőházban. Zajlik a 12. palicsi nyári napközi és Szent Iván napjának hagyományait elevenítették fel a Topolyai tájházban. Jönnek a részletek. Ülésezett a tartományi képviselőház. A képviselők megvitatták a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról készült jelentést, míg a kormánypárti képviselők támogatták a napirendi pontot, addig az ellenzéki képviselők ellene szavaztak. Pető Attila beszámolója.
1: A Vajdasági Magyar Szövetség támogatta a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést. Pintér Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi frakció vezető helyettese.
2: Megvásárlásra került a telek, és elkészült a projekt előkészítése a Szabadkai Kosztolányi Dezső Gimnázium új kollégiumához. Több mint 23 millió dinár lett biztosítva a Felsőhegyi Egészségház felújítására. Befejeződött a Topolyai Városi Medence építése, befejeződött az Ada-Török falu út kiépítése, ami a koalíciós szerződés része volt. Elkészült a horgosi csatornahálózat.
1: A Vajdasági Pedagógiai Intézet tavalyi működéséről készült beszámolót a VMS szintén támogatta. Szerintük a dokumentum korrekt módon került kidolgozásra. Hugyik Karolina, a VMS tartományi képviselője.
3: Fontos, ugye, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén is ugyanúgy legyenek fejlesztve úgy a tankönyvek, mint az oktatási rendszer. Tehát a nevelés a multikulturális iskolákban is egy fontos kérdés. A nevelőmunka az óvodai és a középiskolai szinteken is, illetve innovatív módszereket is, a módszerek is fontosak a tanításban.
1: Az ellenzéki képviselők közölték, hogy részt vesznek az ülésen, de nem támogatják a napirenden szereplő javaslatokat, mert szerintük az előző évben csökkentették a tartományi költségvetést. Emellett kifogásolták a kiadásokat is, és úgy vélik, hogy több forrást kellett volna a mezőgazdaság fejlesztésére fordítani. Sebők Róbert, a Szabadság és Igazságosság párt tartományi frakció vezetője.
4: Ami nagyon fontos, aggasztó, hogy a katasztrófakockázat értékelése Vajdaság autonóm tartományban, valamint a vészhelyzeti védekezés és mentelmi terv kidolgozása című projekt, amire 20 millió dinárt lett kiírva a tavalyi év folyamán, gyakorlatilag nem valósult meg. Szóval a végrehajtás nulla. Mindeközben a vajdasági mezőgazdasági termelők súlyos asszállyal és viharokkal küzdenek, amelyek több tízer hektár termést és gyümölcsöst pusztítottak el az utolsó 2-3 hétben.
1: Az ellenzéki képviselők bírálták a szerintük a tartományi kormányban végrehajtott racionalizációt. Álláspontjuk szerint az elbocsátások nem szakmai, hanem politikai okokból történtek. Dejan Kulja, a Szerb Középpárt tartományi frakció vezető helyettese. A Szerb Haladó Párt 2025-ben tervet készített 500 alkalmazott elbocsátására, ami a teljes dolgozói létszám mintegy 10%-át jelenti, három ciklusban végrehajtva. A racionalizáció és megtakarítás ürügyén történnek az elbocsátások. A módszer minden esetben ugyanaz, a dolgozókat úgynevezett fantom munkahelyekre helyezik át. A szervezeti átalakítás során ezeket a pozíciókat megszüntetik, majd 3 hónap elteltével az érintett munkavállalók elveszítik az állásukat. Nenad Borovics, a Szerb Haladó Párt tartományi frakció vezető helyettese elmondta, hogy pártja támogatja a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, amely szerinte a felelős pénzügyi gazdálkodást és a sikeres beruházásokat igazolja. Borovics szerint a költségvetési bevételek közel 98%-ban teljesültek, a foglalkoztatottság és a bérek növekedtek, miközben a tartományi titkárságok többsége a tervezett kiadások több mint 90%-át megvalósította. A teljes közadósság 1 milliárd 326 millió dinárt tesz ki, ami a folyóbevételekhez viszonyítva mindössze 1,39%-os arányt jelent. Amikor a Szerb Haladópárt átvette a felelősséget a tartományi irányításért, a közadósság 10,5 milliárd dinár volt, amelyből csak a kamatterhek 1 milliárd 220 millió dinárt tettek ki. Jelenleg az 1 milliárd 326 millió dináros közadósságon belül a kamatok összege mindössze 35 millió dinár, vagyis a kamatterhek 35-ször alacsonyabbak, mint korábban. A képviselők több területrendezési kérdést is megvitattak, köztük a Karlócai Kultúrtáj és a

0: Tonga védett természeti terület terveinek módosítását, valamint a Vajdaság Mosolya gyorsforgalmi út megvalósításához szükséges területrendezési terv elkészítését.
1: A nyári napfordulóhoz kapcsolódóan Szent Iván napjának hagyományait és hiedelemvilágát elevenítették fel a Topolyai Tájházban. A rendezvényen tűzugrással, almasütéssel, koszorúkészítéssel, mesemondással és játékkal idézték meg az ünnephez kötődő népszokásokat. Halász Zoltán riportja.
2: Szent Iván napja egészen az ősi pogány kultúráig vezethető vissza, amelyet a kereszténység is részben átvett. A Topolyai Tájházban évről évre gondoskodnak arról, hogy ez az alkalom egyszerre nyújtson játékos szórakozást és bemutassa a hagyományt a gyerekeknek. Lihi Anna.
3: Kikkel érkeztél ma?
4: Anyukámmal, meg a barátnőmmel.
3: És mit csináltatok eddig?
4: Hát csinálunk csokrot.
3: Miből készülnek ezek a csokrok?
4: Levendula meg egy fajta virágból.
2: A foglalkozásokon, a kézműves tevékenységeken túl olyan hagyományokat is megismerhetnek a gyerekek, mint például a tűzugrás. Ágoston Melinda szerint ez az alkalom a családokat is jól összehozza.
5: Főleg az iskolával, meg előtte az óvodával jártak mindent, tehát amilyen ünnepséget megtartottak itt a tájházban a gyerekek, az óvónén is, meg a tanítónén is elhozzák őket kézműveskedni is. Nagyon szeretik. Szeretik, mert ugye közösségben is vannak, foglalkoznak is, és ez ők, nekik ez érdekes, ezek a régi játékok, a tér, hogy lehet szaladgálni, nekik ez jó.
2: Sihelnik Ágnes, a Topolyai Tájház koordinátora szerint az ősi pogányi hitvilágban ez a szokás a termékenységet és az egészség megőrzését szolgálta.
6: Elsősorban a koszorúkötésről beszélünk. A koszorúkötésnek is egy termékenységvarázsló, illetve egészségmegőrző jellege volt. Ezt később a népi hagyomány úgy azonosította, hogy a Szent Iván napon kötött koszorú, itt különösen levendulával kötött koszorú, az megóvja a házat például a villámcsapástól. De hogyha Szent Iván napján bodzát füstöltek, virágos bodzát, az viszont betegségekre, különböző betegségekre volt jó.
2: A program célja a hagyományok átadása, valamint nagyszerű közösségépítő program is hangzott el a rendezvényen.
0: Sport.
1: Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik egyben utolsó fordulója, amelynek során a válogatottak a továbbjutásért és a minél jobb helyezésekért harcolnak. A nyitónapon az A, B és C csoport csapatai léptek pályára, több helyen pedig fontos eredmények születtek. Rózsa Krisztina összefoglalója.
7: Az A csoportban Mexikó magabiztos teljesítménnyel 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika egy góllal bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, így 1-0-ás győzelmet ünnepelhetett. A B csoportban Svájc szoros mérkőzésen 2-1-re legyőzte Kanadát, míg Bosznia-Hercegovina 3-1-es győzelmet aratott Katar felett. A C csoportban Brazília nem hagyott esélyt Skóciának, és 3-0-ás sikerrel erősítette meg pozícióját. A másik találkozón Marokkó és Haiti játszott, amely végül marokkói győzelemmel zárult, a végeredmény 4-2 lett. A harmadik forduló ma este folytatódik, az E csoportban 22 órától Curaçao elefántcsontparttal, míg Ecuador Németországgal mérkőzik meg. Éjjel 1 órától az F csoport záró fordulójára kerül sor, ahol Tunézia Hollandiával, Japán pedig Svédországgal csap össze. Hajnalban 4 órától a D csoport következik, Törökország az Egyesült Államokkal találkozik, míg Paraguay Ausztrália ellen lép pályára. A mérkőzések eredményei döntő szerepet játszhatnak a továbbjutásban.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, napos és nagyon meleg időnk lesz a folytatásban, és a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 35 fokot. Rövid ideig tartó eső csak a hegyvidéki területeken fordulhat elő.
8: Minden, ami számít, egy helyen.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
8: A 107,1 MHz-en.
10: Reklám következik.
11: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskun Majsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
12: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Reklámot hallottak.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: Június 25-én a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 40 para, 100 forint 33 dinár 17 para, 1 svájci frank 127 dinár 30 para, 1 angol font 136 dinár 116 para, míg az amerikai dollár középértéke 103 dinár 27 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdett el. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Retro zenefüleinknek.
3: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as
0: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket. And you can dance. For inspiration. Come on.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Az idő gyorsan telik, már 12 óra 40 perc körül járunk, következzen a Pannon Televízió műsorajánlója. Nézzük, mit érdemes ma megnézni. 12 óra 30 perctől Székelykonyha és kert van most a televízióban, majd forog a kamera, benne pedig Szabadka szecesszió városa Tóth Borisz alkotása. Majd Délbánát ízei, a Pannon RTV főzőműsora lesz 14 órától, utána Kalamár és 15 órától Sztárportré, 16 órától Fit percek, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, 17 órától Közelkép, benne az első zentai félmaraton, amelynek óriási sikere volt, több mint 500-an futottak Zenta központjában. 17.30-tól Híradó, 18 óra 10 perctől Szalai Attila karikaturista, a szuperhősök mégiscsak győztek, a Pannon Televízió dokumentumfilmje lesz látható, 19.30-tól pedig Szubjektív, benne Keresztényi Albert, a Szabadkai Szvetozár Márkovics gimnázium diákja, aki szép eredményeket ért el. 8 órától Híradó, majd Élőrökség és Építészeti magazin. Jó formában egészségügyi magazin 21 óra 30 perctől és 23 óra 30 perctől ismét Híradó.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: Végezetül még egy közlekedési információ. Hallgatói jelzés szerint Vörösfalunál mindkét oldalon rendőri ellenőrzés zajlik. Ha arra vezet az útjuk, legyen most a türelem a legjobb utitásuk, és közlekedjenek körültekintően. Hamarosan műsorunk utolsó órájába lépünk, ám előtte még következnek majd a hírek. A hírek után a Matthias Corvinus Kollégium Szabadkai Képzési Központjában működő fiatal tehetségprogramról fogunk majd beszélgetni, amely a tanulás mellett a közösségi élményeket, kirándulásokat és izgalmas nyári táborokat is kínál a diákoknak. Tartsanak velünk a hírek után is, én várom önöket vissza a Mozaikban.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: Reklám következik.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Megkezdődtek az előkészítő munkák a Majsai hídnál tervezett körforgalom építéséhez. Ez magába foglalja a terület megtisztítását, valamint a közművek áthelyezését. Az előkészítés befejezése után földmunkák, tereprendezés és az építkezés előkészítése következik. Az előkészítő szakasz befejezése után 2-3 héten belül megkezdődik magának a körforgalomnak az építése is. Először a Majsai híd bal oldalán indulnak a munkálatok, ekkor csak a Majsai út lesz járható. A munkálatok mindkét ütemének befejezési határideje 90 nap. A körforgalom a tervek szerint 45 méter átmérőjű, 6,5 méter útszélességű lesz, valamint kerékpáros és gyalogos utak is készülnek. A beruházás értéke meghaladja a 135 millió dinárt, kivitelezője a Vojput közvállalat. Minőségi tenyészállatok beszerzésére hirdetett meg visszanemtérítendő támogatást a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság, hívta fel a gazdák figyelmét Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, a pályázat célja a családi gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelése, valamint a tej- és húságazat állományának, illetve a termékek minőségének javítása. A támogatás keretösszege 300 millió dinár. Gazdaságonként minimum 500 ezer, maximum 3 millió dinár igényelhető. A pályázat keretében a 2026. január 1-e után megvalósított vásárlások számolhatók el, a támogatás pedig szarvasmarha, sertés, juh és kecske beszerzésére igényelhető. A pályázat benyújtási határideje július 24-e, írta Juhász Bálint. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 164-en meghaltak, ezren megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon. A főváros nemzetközi repülőtere szintén károkat szenvedett, így a működését fel kellett függeszteni. Rodriguez ügyvezető elnök televíziós beszédében szükségállapotot hirdetett ki, a mentési munkálatok megkezdődtek, de a hatóságok további áldozatoktól tartanak. A belügyminiszter arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak a szabadban, mivel az utórengések további épületek összeomlását okozhatják. A szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak. Alekszandar Vučić emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Marko Gyurić szerb külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, mély megrendüléssel értesült a Venezuelát sújtó földrengésekről. Szerbia kész minden szükséges módon támogatni Venezuela népét, amennyiben segítségre lesz szükség, üzente Gyurić.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, általában napos idő lesz, kevés felhővel az égen, a hőmérséklet pedig elérheti a 34 fokot is. A következő napokban egyre jobban melegszik a levegő, a hétvégén a maximumok 37-38 fok körül alakulnak.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
0: Hallgasson bennünket!
5: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Műsorunk technikai hátterében változás történt, Váradi Valentin kollégám átadta a helyét, a következő órákban pedig Masad Dávid gondoskodik arról, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. A folytatásban két érdekes programra is felhívjuk majd a figyelmüket, érdemes velünk maradni.

0: SMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
2: A folytatásban egy népszerű nyári úti célt ajánlunk figyelmükbe. A vakáció időszakában sokan keresnek olyan helyet, ahol a pihenés, a feltöltődés és a szórakozás egyszerre adott. Hogy milyen programokkal, újdonságokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel várja vendégeit idén nyáron a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, arról a következő percekben Berta Zsolttal, a fürdő marketing vezetőjével fogok beszélgetni. Üdvözlöm a műsorban!
3: Üdvözlöm és köszöntöm a rádió hallgatókat!
2: Berobbant, beköszöntött a nyári szezon. Milyen programokkal, újdonságokkal és szolgáltatásokkal várják idén a vendégeket a fürdőben?
3: Igen, valóban így van. Itt hőségriadó van a térségünkben, és a nyári szezon teljes gőzzel elindult a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben, tehát minden kültéri medencénk üzemel, működnek a csúszdák, az élményelemek, a hullámmedence, és így valóban egész napos programot tudunk kínálni a családoknak, pároknak és a pihenni vágyóknak egyaránt. A vajdasági vendégek számára talán külön jó hír, hogy az Ásotalmi és a Röszkei határátkelő már a nap 24 órájában nyitva tart, így sokkal kényelmesebbé vált az utazás Mórahalomra, és emellett ugye a nyári időszakban csütörtöktől szombatig hosszabbított nyitvatartással várjuk vendégeinket. A fürdő tehát este 22 óráig üzemel, így akár munka után, vagy egy késő délutáni érkezéssel is bőven jut idő a kikapcsolódásra. Ami pedig talán a legfontosabb, és ezt nagyon szeretik nálunk a vendégek, hogy egyetlen délutáni érkezéssel is bőven jut idő a kikapcsolódásra. Belépőjeggyel egész nap korlátozás nélkül használható valamennyi medence,

0: és eltöltenének, itt milyen szállás lehetőségek állnak rendelkezésre, hány vendéget tudnak fogadni, kiknek ajánlják leginkább, és hol tudnak érdeklődni vagy foglalni.
1: Több mint 1000 férőhelyen rendelkezik a település, ahogy említettem, ezek között a 4 csillagos szállodától az egyszerűbb magánházakig, apartmanokig szélesre a kínálat, így mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt. És néhány apróságra akkor felhívnám a figyelmet azoknak, akik Mórahalomra tervezik a látogatásukat. Ez egyik mindenképp az lenne, hogy a fürdőbelépőt semmiképpen nem érdemes kidobni, mert annak a számutatásával például 20% kedvezmény jár az Ezer Év Parkjába, ahol a Nagy Magyarország kicsinyített makett parkja található. De érdemes figyelni a weboldalunkat, az erzsébetfürdő.morahalom.hu oldalt is, ahol minden hónapban készülünk kedvezményes válasz csomagokkal, illetve itt elérhetőek a szauna programjaink is, amelyeket rendszeresen megtartunk szerdától vasárnapig folyamatosan, és ez is nagyon népszerű a vendégek körében. És hogyha már említettem ugye a weboldalunkat, akkor egyrészt itt megtalálják szinte teljes szálláshely kínálat mellett a webshopunkat is, tehát sorbanállás nélkül gyorsan, kényelmesen, akár bankkártyával fizetve is megvásárolhatják a jegyet a vendégek. Nyári időszakban egyébként 2 bejárat is a vendégek rendelkezésére áll, nem csak a fő bejárat, hanem egy nyári bejárat szezonálisan is üzemel. És ami még nagyon sokak számára fontos, hiszen sokan autóval érkeznek Mórahalomra, a parkolás továbbra is ingyenes az egész város területén.
0: Említettük a programokat, de említsük még azt is, hogy lesznek-e családi vagy esti rendezvények, esti további nyitvatartás, éjszakai fürdőzés?
1: Az említett hosszabbított nyitvatartások mellett én, amit mindenképp ajánlanék az ide érkezők figyelmébe, azok a kulturális programok, amelyek a Patkólovas és Szabadtéri Színházban kerülnek megrendezésre. Egyrészt a Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve a lovas színházi előadásokat érdemes megnézni. Másrészt vannak vendégszereplő előadások, színházi darabok is, de külön felhívnám a figyelmet a következő hétvégén megrendezésre kerülő 3 napos homokháti sokadalomra. Ez Mórahalom egyik legnagyobb és legrégebbi nyári rendezvénye. Ez szintén a Patkólovas és Szabadtéri Színház területén kerül megrendezésre. A fesztiválon koncertek, családi programok, gasztronómiai élmények, kézműves vásár és számos szórakoztató program várja a látogatókat. És ami még tippként felmerülhet, az mindenképp a mórahalmi turisztikai kártya igénylése, főleg azok számára, akik több napra érkeznek. A regisztráció nagyon egyszerű, és a kártyát azt a mobiltelefonon átárolva a vendég fel tudja használni az itt tartózkodása alatt, számos helyi szolgáltatásra és attrakcióra különböző kedvezményeket vehetnek igénybe ezáltal a vendégek.
0: Ezt hol tudják igényelni?
1: A morahalomkártya.hu oldalon van lehetőség, néhány kattintással, egy egyszerű regisztrációval pár perc alatt az elvégezhető.
0: Tehát akkor érdemes lesz Mórahalomra látogatni. A beszélgetésünk zárásaként csak annyit mondjunk el, a látogatók számára a belépés részletei is fontosak. Mit érdemes tudni a belépőjegyekről? Vannak-e családi vagy kedvezményes csomagok, illetve hogyan alakul majd a fürdő nyitvatartás? Ezt ismételjük meg még egyszer.
1: Igen, nagyon fontos ez az információ is. Ugye a fürdő alapvetően reggel 8-tól este 8 óráig van nyitva, összegezve ugye csütörtökön, pénteken és szombaton pedig hosszabbított nyitvatartással este 22 óráig várjuk a vendégeket. A jegyárak megtekinthetők az erzsébetfürdő.morahalom.hu oldalon, ahol a webshopban is elérhetőek, és számos kedvezményt biztosítunk, akár a nyugdíjasok számára, akár a kisgyermekkel érkezőek számára, hiszen számos családi jegytípusunk közül válogathatnak az ideérkezők, de akik hosszabb távra érkeznek, akár a bérlet megvásárlása is egy kedvezményes lehetőség lehet, 10 illetve 20 alkalmas bérlet közül is választhatunk.
0: Ahogyan tehát hallhatták, a Mórahalmi fürdő idén nyáron is változatos programokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel, valamint feltöltődést kínáló szolgáltatásokkal várja a látogatókat, Berta Zsoltnak, a Mórahalmi fürdő marketing vezetőjének. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes nyarat kívánok.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
1: Álljon meg egy darra.
0: A 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10 000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027-igi áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. Megismétlem újra, 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Ahogy korábban ígértem, a folytatásban a Matthias Corvinus Kollégium Szabadkai Képzési Központjának egyik népszerű programjáról lesz szó. A Fiatal Tehetség Program a tanulás mellett élmény alapú foglalkozásokat, közösségi programokat, kirándulásokat és nyári táborokat is kínál a diákoknak, hogy milyen lehetőségek várják a fiatalokat, arról stúdió vendégemmel Radákovics Huszta Orsolyával, a FIT program vajdasági régióvezetőjével beszélgetek. Üdvözöllek a műsorban és a stúdióban.
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
2: Kezdjük talán az alapoknál. Korábban már többször is beszélgettünk arról, hogy mi is a Fiatal Tehetségprogram, de most említsük meg azt is, hogy miben különbözik ez a program a hagyományos iskolai oktatástól, milyen élményeket és lehetőségeket kínál a diákoknak, résztvevőknek.
3: Igazából az, amiben különbözik a hagyományos oktatástól, azt te már felsoroltad. Tehát az élmény alapúság, a jutalomkirándulások, a táborok a nyáron, és igazából azt hiszem, hogy az alapja az az, hogy a kíváncsiságukat a gyerekeknek fel tudjuk ébreszteni, és a tehetségüket ki tudjuk bontakoztatni. Talán ez a két kulcsfogalom az, ami leginkább jellemző a Fiatal Tehetség programra, és azon kívül, hogy táborokba visszük, vagy táborozást kínálunk, kirándulási lehetőségeket kínálunk, ők ezt egy közösségként teszik meg. Tehát ez a 25 gyerek, aki ide hozzánk évfolyamonként bekerül, ők egy nagyon szoros, kötelékű közösség formálódik belőlük, és tehát egy teljesen úgy iskolai osztály, hogyha akarunk így fogalmazni.
2: A barátságok is köttetnek.
3: És abszolút. Tehát nagyon-nagyon szoros barátságok köttetnek. Itt már hasonlóan mondjuk a középiskolai érdeklődésnél, itt olyan gyerekek vannak, akiknek az érdeklődésük is hasonlít egymáshoz. Gyorsabban kapcsolódnak, megtalálják egymásnak azt a részét, amivel esetleg ki tudják egymást egészíteni. Tehát én igazából így határoznám meg ezeket a különbségeket.
2: Mi említsünk meg néhány konkrétumot, milyen témákkal vagy foglalkozásokkal találkozhatnak a diákok a tanév során, legyen egy kis kertcsináló is.
3: Persze, tehát ugye 5-től 8-ig a gyerekek felmenő rendszerben nőnek fel itt nálunk, és aztán engedjük útjukra őket, akár a középiskolás programba, akár pedig ugye más irányba. És igazából a 4 év alatt a humán társadalom és természettudományok terén mindenbe betekintést kapnak. És ez, én úgy gondolom, hogy a pályaorientációban nagyon sokban hozzájárul, mert hogy természettudományos kísérletek nevű tematikánk van, csillagászat és űrfizika, vallások, rejtélyes építészet, aztán etika, tehát hogy még magához, a jelen fejlődésükhöz is tudunk valamilyen pluszot adni, nem csak magához, a tehetségükhöz, de művészet és matematika, tehát igazából a teljesség igénye nélkül mondom ezeket a tematikákat, ezeket a témákat, amelyek ugye két hetente szombatonként valósulnak meg nálunk, és általában egy témakör az 2 szombatot ölel fel. Vannak egy szombatos kurzusaink is, de a legtöbb ez ilyen kiegészítős, és 2 szombatot ölelnek fel.
2: Említettük, hogy hangsúlyt kapnak a közösségi programok, de milyen kirándulásokat, rendezvényeket és egyéb élményeket szerveztek még a fiataloknak?
3: Igen, ugye mivel most a jelentkezés végén vagyunk, és most már dübörög a nyár és a nyári szünet, úgy próbáljuk kialakítani ezeket a programokat, hogy a nyári szünetbe essenek már bele, egyáltalán ne ütközön semmi az iskolai kötelezettségekkel. Az 5. évfolyammal már túl vagyunk egy belgrádi jutalomkiránduláson, ugyanúgy a 6. évfolyamunkkal. Budapesten voltunk most hétfőn, mind a 2 napon nagyon-nagyon meleg volt, de én azt hiszem, hogy a melegtől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat, és az utazás élménye, a programok is már nagyon sokban segítették azt, hogy ők itt nálunk jól érezzék magukat, és szívesen térjenek vissza a következő iskolaévre. Az 5. és a 6. évfolyammal pedig az elkövetkező 2 hétbe megyünk majd táborozni, hétfőn Szegeden egy ötnapos táborra indulunk Tatára az ötödikesekkel, és a rákövetkező héten pedig Dombrádra, jó messzire visszük most a gyerekeket, a hatodikosokat. De ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a táborokat, hogy az ötödikes évfolyamosok mindig egyszerre vannak egy helyen, és így igazából nemzetközi Kárpát-medence szintű táborok ezek, mert nem csak Szabadkáról, de Erdély több képviseletéből érkeznek gyerekek, Beregszázból.
2: Itt kapcsolatot is tudnak építeni.
3: Így van, és az összes magyarországi képviselet ötödikesei egyszerre táboroznak, viszont a hatodikos tábor az már egy picit szűkebb, ott mi most Debrecennel, Kecskeméttel, és Szegeddel fogunk majd együtt táborozni.
2: Tehát ahogy hallhatták, vagy hallhatják, nem csak a tanulás és az év az, ami élménydús, hanem a kirándulások és az utazások és ezek a programok is. De mik a visszajelzések, akár a gyerekektől, vagy a szülőktől? Mi az, amit a résztvevők leginkább szerettek magában a programban?
3: Soha nem hallottam a gyerekektől azt, hogy nehezebben keltek volna fel egy szombati alkalomra, sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy szívesebben kelnek fel korán szombaton, hogy az MCC-be el tudjanak jönni, mint hogy iskolába kelljen nekik korábban kelni, mert igazából nálunk észre se veszik azt, hogy tanulnak, és ugyanígy, tehát a szülői visszajelzések is ugyanezek, és ezt most kifejezetten a hatodikosokat említeném, ugye most már velük két évet eltöltöttünk, és egyszerre mondták azt a szülők, hogy soha nem volt teher a gyerekeknek eljönni hozzánk, mert ha belegondolunk, reggel 9-re jönnek, és délután 4 óráig ott vannak nálunk, ami nem egy rövid idő, de nem csak egy délelőtt, vagy nem csak egy délután, hanem bizony ez egy egész nap, különösen azoknak a gyerekeknek, akik nem szabadkaiak, hanem valamelyik településről érkeznek hozzánk, és az még plusz idő, és egy olyan elszántság, ami a szülőkben is és a gyerekekben is benne van.
2: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy honnan érkeznek, mely településekről. Ugye tudjuk, hogy Szabadkán van az intézmény, de nem csak környékbelieket vártok, akár a jövőben is, addig is. Mely helyeken toboroztatok eddig, és honnan érkeznek az jelentkezők?
3: Igen. Ez is a nagy szépsége egyébként a Fiatal Tehetség programnak. Sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy mivel Szabadkán van a központ, ezért csak szabadkai diákjaink vannak, és ez egyáltalán nem így van, mert még azt se tudom mondani, hogy a túlnyomó többség szabadkai, nagyon sokan vannak tőlünk Magyar Kanizsáról, Zentáról, de van Nagybecskerekről diákunk, Pacsérról, Bácskosútfalváról, Bácsfeketehegyről, Csantavérről. Tehát most a teljesség igénye nélkül mondom ezt is, de azt látjuk, hogy a tavalyi évben akkor a toborzásunkat kibővítettük már Zentával, és nagyon sok zentai diákunk lett. Idén elmentünk már Újvidékre, a három általános iskolába, ahol van magyar nyelvű tagozat, és ugyanúgy elmentünk Óbecsére is, azzal a céllal, hogy megpróbáljuk elvarázsolni az ottani negyedikeseket is, és úgy látjuk, hogy sikerült, mert a jelentkezők között bizony vannak elég sokan Újvidékről és Óbecséről is, ami igazából egy hatalmas nagy elköteleződés az irányunkban, és nem feltétlenül csak a gyerekeknek, hanem ez a szülőktől való bizalom, amit nekünk megelőlegeznek, mert mégiscsak ők azok, akik ide el kell, hogy hozzák szombatonként, és aztán haza is vigyék a gyerekeiket.
2: Végezetül, ha most valaki kedvet kapott a csatlakozáshoz, hol tájékozódhat a lehetőségekről a szülőknek, mit érdemes tudniuk, és még meddig lehet jelentkezni?
3: Ja, most már nagyon ketyeg az óra, jövő héten június 30-áig lehet jelentkezni a programba a fit.mcc.hu honlapon, tehát itt egy nagyon egyszerű kis bejelentkezési ívet kell kitölteniük a szülőknek, és a jelentkezés és a beküldés gombával már benne is vannak a rendszerünkbe, és tehát igazából ugye itt a negyedikesek, a már végzett negyedikes általános osztály befejezett gyerekek azok, akik jelentkezhetnek hozzánk. Miután lezárult a jelentkezés június végén, augusztus közepén fogjuk felvenni a szülőkkel a kapcsolatot, mert szeptember második hétvégén egy úgynevezett kiválasztás vár majd rájuk, ahol beválogatjuk a legjobb 25-öt ezekre a szombati alkalmakra, és itt nagyon szeretném kiemelni, hogy senkinek nincsen csalódásra való oka, mert nem csak azok a gyerekek járhatnak hozzánk, akik a legjobb 25 közé bekerülnek, és nyilván nem azok, akik kimaradnak, azok nem azt jelenti, hogy nem tehetségesek, csak lecsúsztak éppen a legjobb 25-ről. Nekik viszont a Fit klubot kínáljuk, amiket általában két hetente péntekenként hasonló témakörökben szoktunk megszervezni, és hasonló élmény alapú pedagógiai módszerekkel dolgozunk ezekkel a gyerekekkel is.
2: Ahogyan hallhatták, tehát a Fiatal Tehetségprogram nem csak tudást, hanem élményeket és új barátságokat, valamint hasznos tapasztalatokat is kínál a résztvevőknek. Még egy kérdésre viszont visszatérnék, mondjuk el, mennyibe kerül, kell-e érte fizetni?
3: Nem kell, és ezt a gyerekektől is mindig megkérdeztük, amikor elmeséltük, hogy miről szól a programunk, és mindig elgondolkodtak, hogy vajon mihez, miérten, mert valamilyen foglalkozásra biztosan járnak. Nálunk minden ingyenes, úgy a foglalkozások, a kirándulások és a táboroztatások is teljesen ingyenesek.
2: Tehát, ahogy hallhatták, érdemes jelentkezni és megpróbálkozni vele. Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk a szülők és a diákok érdeklődését. Vendégünk Radákovics Huszta Orsolya, a Matthias Corvinus Kollégium Szabadkai Képzési Központjának munkatársa volt. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Ezzel pedig a Mozaik mai adásának végéhez érkeztünk, rövidesen következnek a 14 órai hírek, ezt követően pedig a Beszéljünk róla című műsor várja majd önöket, ezúttal a népszerű Duhajzenekar történetéről, eddigi sikereiről, albumairól és a jövőbeni tervekről beszélget Vágó Kriszta Brezovszky Gergővel, a zenekar vezetőjével, a kíváncsiak a kulisszatitkokra és a zenekar eddigi útjára tartsanak velünk a délután folyamán is, a mikrofont most átadom, a technikai pult mögött pedig Masa Dávid gondoskodik arról, hogy a délután folyamán is a legjobb slágerek szóljanak itt a rádióban. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, szép délutánt és tartalmas kikapcsolódást kívánok!

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. Elfogadta az új igazságügyi, egészségügyi és fiatalokat támogató törvényeket a szerb parlament. A köztársasági képviselőház rendkívüli ülésén összesen 32 napirendi pontot tárgyaltak meg és fogadtak el a képviselők. A megszavazott jogszabályok között igazságügyi reformok, valamint a szerb átültetéseket szabályozó egészségügyi törvények is szerepelnek. Döntés született a fiatalok első lakásvásárlását segítő támogatási rendszer módosításáról is, amelynek keretében a hitelgaranciák összege 600 millióról 900 millió euróra emelkedik. A parlament több infrastrukturális beruházásról és hitelszerződésről is határozott, köztük a Srbija Gas fejlesztéseivel kapcsolatban. Személyi döntések is születtek, új tagokat választottak különböző közbeszerzési és korrupció ellenes testületekbe. Várhelyi Olivérrel az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosával egyeztetett Brüsszelben dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Várhelyi 2019 és 2024 között bővítésért felelős uniós biztosként sokat tett azért, hogy a nyugat-balkáni országok, köztük Szerbia is közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, írja posztjában a pártelnök. Hozzáteszi, Szerbia európai útja Vajdaság fejlődését és a Vajdasági Magyar közösség erősebb érdekérvényesítését is jelenti. Újabb európai bölényborjú született a Fruskagóra Nemzeti Parkban. A szakemberek szerint ez azt bizonyítja, hogy a faj sikeresen alkalmazkodott a természetes élőhelyéhez ezen a területen. Az intézmény közleményében azt írja, hogy a vadőrszolgálat néhány nappal ezelőtt jegyezte fel a születést. Az európai bölényeket 2022-ben telepítették vissza a Fruskagórára.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napos és nagyon meleg időnk lesz a folytatásban is, a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 35 fokot, rövid ideig tartó eső csak a hegyvidéki területeken fordulhat elő.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Az elmúlt percekben a népszerű Duhaj zenekartól hallhattunk egy zeneszámot. A banda alakulásáról, albumairól és fellépéseikről Brezovszky Gergőt, a Duhaj zenekar vezetőjét Vágó Kriszta kérdezte. A beszélgetés után ismét tőlük hallhatnak egy felvételt.
1: Először kezdjünk azzal, hogy mikor is alakult meg a Duhaj zenekar, és milyen indítatásból?
2: 2016-ban alakultunk meg, 2016 nyarán, ott a Talentum Egyesületnek a táborán belül. Én már alapból klasszikus együtt tanultam, azzal foglalkoztam, illetve táncoltunk is, és akik táncos társainkkal jóba is voltunk, meg volt még egy hegedűs fiú, aki ő népi hegedűt tanult, volt, aki elkezdett népi brácsát tanulni, és akkor még voltunk hárman, de kellett nekünk még egy bőgős is. Ugye öcsém, ő klasszikus ütőhangszereken játszott már akkor is, most is azt végzett egyetemen, viszont akkor abban a táborban, mivel kellett egy bőgő, és akkor faterunk mondta, hogy akkor, na Balázs, akkor próbáld ki a bőgőt. Igen, ez így megvolt a motivációra. Uh-huh. És aztán egyébként meg nagyon jól össze tudtunk kovácsolódni. Balázsnak is már az elején is jól feküdt a bőgő a kezében. Úgyhogy, hát ugye, haverok, akkor csináljunk bulit, zenélgessünk együtt, tanuljunk. Ez ilyen szórakozásból elindult. Aztán ugye nem is terveztünk olyan előre, hogy akkor most mit szeretnénk, hanem akkor mentek a táborok, mentek a különféle felkérések, és aztán egyre-egyre jött az, hogy na akkor komolyabban is foglalkozzunk ezzel.
1: Hogyan nézett ki, vagy hogyan néz ki maga a zenekar? Milyen hangszerek kapnak helyet? Vagy megvan egy idézőjelesen mondom protokoll, hogyha népzenét játszotok, akkor ezeknek a hangszereknek bizony benne kell, hogy legyenek.
2: Hát, ilyen, hogy most szerintem ami a legalapabb, az a magyar népzenében például a vonós zenekarok, a vonós bandák, ez a hegedű, brácsa, bőgő, ez szerintem így a legalapabbnak számít, viszont akármilyen hangszerekben tudunk gondolkodni, ugye az egész Kárpát-medencét körbe foglaljuk, és az egésszel foglalkozunk, ugye nem csak a bizonyos régióknak a zenéivel, úgyhogy találhatunk ott fúvós zenekarokat is, fúvós hangszerek csatlakozhatnak is a vonós bandákhoz. A címbalom is nagyon sok tájegységből

0: kifejezetten sok faluban használt volt, így akkor aztán mi is alkalmazunk cimbalmosokat is, de az ütőhangszerek is megvannak, mint mondjuk kalacsán, vagy maglódon, meg különféle más uh-huh. felállásokat is szoktak használni, úgyhogy de ez a ja, meg persze a tambura, ugye itt elvidéken, ezt szabad kihagyni, meg a citera, meg a nem tudom még milyen más népi hangszerek, viszont nekünk ez a vonós zenekari felállás, ez nekünk ez az alap, ugye cimbalommal, meg esetleg fúvossal kiegészülve, meg hát persze az ének.
1: Hegedülsz, klasszikus zenét játszol, klasszikusból hogyan jön a népzene?
0: Ugye én alapvetően gitározni szerettem volna,
1: igen?
0: Viszont nekem faterom megmondta, hogy már pedig én nekem hegedülnöm kell először megtanulni,
1: igen?
0: Mert aztán már gyerekjáték lesz a gitár. Uh-huh. Bizonyos szintben van valami igazság benne, mert mondjuk egy nagyon alapszinten meg lehet könnyebben tanulni gitározni, mint ahogy most is elkezdtem, egy nem tudom, tavaly ősszel elkezdtem gitár tanulni, de azért ott is lehet nehézségeket találni, bizony. Úgyhogy nekem az volt a szerencsém, hogy én megszerettem a hegedűt nagyon. Ezt öcsémmel is megpróbálták, hogy akkor na ő is tanuljon hegedülni, csinált is a hegedűt egy ideig, aztán neki az nagyon nem feküdt, úgyhogy úgy került az ütőhangszerekhez, az viszont meg nagyon, nagyon éli, meg a bőgőt is. Nálam ez a klasszikus hegedű, ez bevált, én nagyon megszerettem, és ugye intézményes kereteken belül klasszikus zenét tanultam, viszont a népi élet, a népzene, a néptánc az ugye mindig is a életem része volt, úgyhogy én folyamatosan tanultam az ilyen táborokban, meg képzéseken. 2016-ban lett az, hogy akkor na, kezdjünk el valami egységesebbet, állandóbbat.
1: Gergő, és nagyon jó, ahogy megemlítetted a gyerekkorodat, és erre szeretnék rögtön reflektálni. Már gyerekkorod óta szerves része, ugye a népzene és a néptánc, ugye édesapádat, édesanyádat mindenki ismeri, Brezovszky, Rolandról és Tamaráról van szó. Milyen alapokat kaptál ezáltal?
0: Egy alapvetően összetartó és egy nagyon jó közösségbe kerülhettem, így én is, meg a testvéreim is, meg bárki, aki benne van ebben akár az egyesületben, vagy a népi közegben, szerintem ez egy, nekem legalábbis nagyon, nagyon sok pozitív élményt hozott el, nagyon sok mindenhova el tudtunk menni, fellépni, sokat táboroztunk együtt, tehát hogy összehozza a fiatalokat, összehozza az idősebbeket és az idősebb generációkat is. Szerintem ez egy abszolút követendő dolog, és tudom ajánlani mindenkinek.
1: Nézzük, akkor egy kicsit tovább ugrunk az időkben. Ugye 2016-ban kijön a Duhajosan, mégpedig a zenekarnak az első lemeze, hát milyen dalok kerültek rá?
0: 2023-ban, mikor ezt kiadtuk, akkor hát igazából azokat a tájegységeket próbáltuk felvenni, megörökíteni, amikkel addig meg tudtunk valamilyen szinten birkózni, meg tudtuk tanulni azokat. Szerintem van egy lenyomatot, hogy akkor most mi itt tartunk, itt vagyunk mi is, hogy hallgassák az emberek, szerettük volna megosztani másokkal, hogy milyen zenéket is lehet hallani. Vannak persze nagyon ismertek, vannak kevésbé ismertek dallamok is, úgyhogy ezeket mind-mind szeretjük megosztani másokkal, hogy ők is ezt meghallgassák. Utána pedig volt ez a 3 éves szünet a második lemezük.
1: Például ezeket a dalokat, amik hallhatóak akár a Duhajosan, vagy a legújabb lemezeteken, a Mozaikon, erről még majd beszélni fogunk, hogyan ültetitek át magatokra, a tizenitekre? Tehát honnan tudom én, vagy tudja a hallgató, hogy igen, ez a Duhaj zenekarnak a muzsikája?
0: Ez egy egészen jó kérdés szerintem. Itt legalábbis én magamból kiindulva, talán a játékmód az mindenki ugye próbálja a nagy adatközlőket minél jobban elsajátítani, minél jobban ugyanazt adja uh-huh. vissza, mint amit a felvételeken hallgattattunk, vagy pedig személyes találkozások során tanulhatnak a zenészek, az ifjú zenészek az adatközlőktől. Mi nekünk volt egy ilyen szerencsénk, például, hogy Szász Csávásra el tudtunk jutni, és még a régi Szász Csávási bandától tudtunk tanulni, például Csángálótól, Dubnyezutól, illetve Csányi Sanyitól is tudtunk. Voltak már, akik a régi tagok közül már sajnos nem éltek, de még így is szerencsések voltunk, hogy személyesen tudtunk velük találkozni. Így aztán az ő játékunkat próbáljuk minélben elsajátítani, viszont azt nem lehet kiküszöbölni, hogy ne hangozzon mégiscsak egy kicsit másként. Ez szerintem teljesen evidens, meg teljesen érthető, hogy máshogy növünk fel, máshogy élünk, teljesen máshogy másmilyen emberek vagyunk, úgyhogy ez a játékban és a zenélésben is, meg bármibe megmutatkozik. Hogyha sokat hallgatja az ember egy bizonyos bandának a zenéjét, akkor aztán idő után fel tudja ismerni a tömegből, hogy akkor na, ez ismerem ezt a hangzást. Uh-huh. Akár egyéni szinten, akár a zenekarnak az összeállításában.
1: Na már most térjünk rá a stúdió munkára. Hogyan készül a Duhajósan, vagy hogyan készült?
0: A Duhajósant azt Csontavéren vettük fel, Csongornál. Ott egy jó kis stúdió berendezéssel. Életünkben először voltunk egyébként stúdióba, úgyhogy izgultunk is. De segítőkész volt mindenki, szóval Juhász Gáborék és ugye Juhász zenekar tagjai, ők is segítettek nekünk ebbe az egészbe belekerülni. Segítették a mindenféle technikai dolgokkal, hogy akkor hova álljunk, mivel készüljünk, meg ilyenek. Az is egy jó kis pozitív élmény volt, jó tapasztalatokat szereztünk.
1: És már el is érkeztünk a Mozaikról, nem is olyan régen voltál bent nálunk, mégpedig egy lemezbemutató koncert kapcsán itt a Szabadkai Magyar Rádióban, épp akkor a Mozaikról beszéltünk. Néhány gondolatot azért mondjunk el a kedves hallgatóknak, hogy milyen dalok vannak rajta, illetve mi inspirálta a lemezt, Gergő?
0: Ezt a mostani lemezt szerintem az egyik az biztos az, hogy mivel már 3 év eltelt, azért jó sok víz lefolyt a Dunán, szóval sokat változtunk, sok mindent tanultunk, és ezt szintén szerettem volna, hogy akkor megmutassuk, hogy most akkor hol állunk, hol tartunk. Másik meg az, hogy tényleg vannak olyan gyönyörű zenék, különböző tájegységekből, falvakból, amiket valahogy ilyen készítés éreztem arra, hogy ezeket meg kell rökíteni, fel kell venni, össze kell állítani belőlük egy bizonyos csokrot, és ezt felvenni, hogy aztán be tudjuk mutatni másoknak is. Volt egy ilyen, uh-huh. ilyen hát úgymond készítés is rá.
1: És ugye megvolt a lemezbemutató koncert, hogyan fogadta a közönség?
0: Jó, nagyon pozitív volt. A nyári színpadon voltunk, és ugye ez egy nagy létszámot befogadó terület, egy 1000 fő is elférhet ott, és nagyon szépen voltak. Nem volt egy teltház, de ugye ahhoz képest meg nagyon sokan el tudtak jönni. Sokakat hívtunk, és az a 13-ai, meg az a hétvége az egy olyan dátum volt, hogy ott nagyon sok mindenkinek volt más dolga, de így is nagyon szép létszámban voltunk, úgyhogy annak is nagyon örültünk.
1: Gergő, hova készültök idén nyáron? Hol hallhat, hol láthat benneteket, hol találkozhat veletek a közönség?
0: Mi most nagyon benne vagyunk a táborozásokban. Én most jelenleg a Juhász táborban vagyok, itt tanítok hegedűt uh-huh. a haladóknak, utána pedig július elején lesz a Talentum tábor, uh-huh. Horgoson a túrutanyán, ott is zenélni fogunk, aztán megyünk különféle táborokba még, fesztiválokra, például Kapolcsra, meg lesz egy francia turné is, tánccsoporttal. Uh-huh. Igen, úgyhogy ott a tiszavirágosokat kísérjük. Egyelőre ez van kilátásban, lesznek még tervezünk öcsémmel, Balázsra egy klasszikus koncertet, a Muzika Brillantéval, az a Palicsi zenepavilonba augusztus végén.
1: Annyit még áruljunk el a kedves hallgatóknak, két kérdésre maradt időnk. Mondjuk el a tagokat, hogy kik is alkotják magát a Duhaj zenekart, illetve a jövőbeni tervek, mit terveztek a jövőre?
0: Most akik így állandó tagok, ez is egy olyan dolog, hogy talán kicsit képlékenyebb, hogy most akkor ki az, aki biztos van, ki az, aki nem, mert egyébként szokott jelenni, hogyha valaki nem ér rá például az idézőes állandó dolgok közül, akkor meg szokták oldani, hogy hívnak valaki mást, másik zenekarból, akivel szintén általában jóba vagyunk. Úgyhogy meg rengeteg a vendégzenész, és aztán igazából az most már nem is egy olyan meghatározó dolog, hogy most akkor te most akkor állandó tag vagy nekünk? Hát igazából mindig szoktunk zenélni, és de hogyha ezt így mondani kéne, akkor Kelemen Zsolt brácsázik velünk, ugye öcsém Balázs bőgőzik, Nyersbakó Ramóna az énekesünk, én hegedülök, illetve számos másik énekesekkel szoktunk még dolgozni, például a húgunk, a Bradoszki Annával, Rédler Gabriellával, meg még vannak más számos barátaink, például hegedűvel Popuca György, vagy harmonikával Somogyi Attila, cimbalommal Cutó Róbert, tamburásokkal is nagyon jó meg vagyunk, meg szeretünk zenélni, mint Péter Nándor, vagy Páfi Patrik, úgyhogy ez most aki megyek, persze hegedű kontra, meg brása, szintén Nagy Gábor, szerintem ez így felsoroltam a mozaiknak a résztvevőit, ja, még Cseszák Zsombor is, vele is nagyon szívesen zenélünk, ő jelenleg kint van Kolozsváron, úgyhogy ez a távolság miatt kevesebbet tudunk találkozni sajnos, de talán még összefújja a szél minket.
1: Jövőbeli tervek?
0: Jövőbeli tervek mindenképpen a további zenélések, további fellépések, táncházak, táborok, amikor csak lehet. Albummal az még nem pontosan tudod, hogy mikor készül el, de mindenképp szeretnék egy következő ilyen nagyszabásút is. A között pedig egy-egy számokat, akár klippeket felvenni.
1: Brezovszky Gergőn, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Ajánló következik.
0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
1: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, Aiko Aiko, Halaballa, Aink gazdag lenne.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyet, meg takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet Magyarországon. A védelmi tevékenység vezetését Magyar Péter miniszterelnök látja el, munkáját pedig segíteni fogja a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter és a nemzetbiztonsági főtanácsadó is. A kormányfő közösségi oldalán közölte, szombat hajnaltól Magyarország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Hozzátette, igyekeznek felkészülni a tűzoltósággal, a honvédséggel, a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel együtt, hiszen tömegrendezvények és sportesemények lesznek a hétvégén országszerte. Megnyílt a regisztráció és elindult a jegyértékesítés az idei év legfontosabb regionális gazdasági eseményére, a Connect and Grow üzleti konferenciára, jelentette be Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Az eseményt szeptember 24-e és 25-e között szervezik meg a Palicsi Vigadóban. A konferencia célja, hogy teret biztosítson a tapasztalatcserének, a fejlődésnek és az új üzleti partnerségek kialakításának, olvasható a bejegyzésben. A regisztráció menet a jegyárakról és a további részletekről a Connect and Grow weboldalán tájékozódhatnak. A gólyák világnapján a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület közölte, hogy az újvidéki Róda üzlet komplexum közelében álló befejezetlen épület betonvázán található Szerbia legnagyobb, egyben Európa egyik legnagyobb fehér gólya kolóniája. A kolónia fejlődését 2014 óta követik nyomon, amikor az első gólyafészek megjelent a félkész építményen. Azóta a gólyák száma folyamatosan növekszik, és a szakemberek szerint június végétől július közepéig közel 300 fióka hagyhatja el a fészkeket, hogy megkezdje első útját afrikai telelőhelyei felé. A fehér gólyákat továbbra is veszélyezteti az élőhelyek csökkenése, az orvvadászat, valamint az elektromos vezetékek okozta balesetek. A természetvédők szerint az újvidéki kolónia kiemelkedő természeti értéket képvisel, ezért megőrzése közös felelősség.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napos és meleg időnk lesz a folytatásban is, rövid ideig tartó eső csak a hegyvidéki területeken fordulhat elő. Pénteken és szombaton többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
7: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon, megismétlem még egyszer, 060-14-10-223. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú és 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet. 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027-ig áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. Megismétlem újra. 062-92-84-531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Palackozott vizet osztanak Csantavéren, helyi szennyeződés miatt továbbra sem fogyasztható a csapvíz. Hőségriasztás lép életbe Szerbiában, pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, sok a halott és a sérült, és ülésezett a topolyai KKT. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Továbbra is tilos a csapvíz fogyasztása Csantavéren, a tilalmat azt követően rendelték el, hogy a víztoronynál vett mintában mikrobiológiai szennyeződést mutattak ki. A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csak egy helyen találtak a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak. Bernai Panna riportja.
5: A csantavéri helyi közösség épülete előtt és a piac téren csütörtök délelőtt folyamatosan gyülekeztek a lakosok, hogy átvegyék a palackozott ivóvizet. A szervezők elmondása szerint több kamionnyi vízadomány érkezett. Sokan kerékpárral vagy autóval vitték haza a több literes palackokat. Vas Irén, Csantavér.
6: Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, tehát ez fontos dolog. Tehát köszönjük szépen a kezdeményező szervezeteknek, akik próbálnak segíteni rajtunk.
5: A szervezők szerint elegendő vízkészlet áll rendelkezésre a következő napokra. A kezdeményezést a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete indította el támogatók segítségével. Gyivánovic Dániel, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke elmondta, a település 12 vízminőség ellenőrző pontja közül csupán egynél mutatták ki a megengedettnél magasabb bakteriális értékeket.
7: Ilyenkor az az előírás, hogy az egész területre ki kell adni egy értesítést, hogy a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas, hozzá kell tennem, hogy ezekkel az értékekkel állati fogyasztásra még mindig alkalmas ez a víz, és nagyon fontos, hogy csak egyetlen egy ilyen mérőponton találták ezeket az értékeket. Hétfőn lesz az új mérés, addig a vízművek szakértői, én azt gondolom, legalábbis bízok benne, hogy ezeket az értékeket vissza fogják állítani a megfelelő keretek közé. Ebben a kánikulában nem azt mondom, hogy ez normális, de sajnos előfordul több helyen.
5: A vízosztás pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatódik a helyi közösség épületénél. A mozgásokban korlátozott lakosoknak pedig igény szerint házhoz is szállítják az ivóvizet.
4: Mikrobiológiai szennyeződés miatt nem iható a hálózati víz Bácskertesen, a zombori közegészségügyi felügyelőség döntése alapján ivóvízfogyasztási tilalmat rendeltek el. A csapvíz jelenleg nem alkalmas ivásra, ugyanakkor tisztálkodásra, főzésre és az állatok itatására továbbra is használható. Az Apatini Násdóm kommunális közvállalat megkezdte a vízmű és a vízhálózat fertőtlenítését. A munkálatok befejezése után újabb vízmintákat vesznek, és amennyiben azok megfelelnek az előírásoknak, értesítik a lakosokat. Az ivóvíz fogyasztási tilalom idejére a vállalat ivóvizet szállító tartálykocsit biztosít, amelyet a bácskertesi helyi közösség épülete előtt helyeznek el. Hőségriasztást adott ki a következő 10 napra Szerbia egész területére a dr. Milán Jovanovic Batut közegészségügyi intézet. Figyelmeztetnek, hogy június 26-a és 30-a között nagyon magas hőmérsékleti értékekre számíthatunk, 35 és 37 fok közötti hőmérséklettel. A legveszélyeztetettebb csoportok a kisgyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegségekben szenvedők. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, legalább 164-en meghaltak, majdnem 1000-en megsérültek, de az amerikai földtani szolgálat becslése szerint fennáll a veszélye annak, hogy a halálos áldozatok száma meghaladja a 10 000-et. Egymás után két rengést is jegyeztek, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-ös erősségű volt. A földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott károkat. Ott épületek dőltek össze, utcai járdák repedtek meg, és több városrészben megszűnt az áram és mobiltelefon szolgáltatás. Rózsa Krisztina összeállítása.
8: Összedőlt épületek, kettéhasadt föld és pánikszerűen menekülő, megrémült emberek. Pusztító földrengés rázta meg Venezuelát, Mentő alakulatok és önkéntesek dolgoznak azon, hogy mindenkit épségben kimentsenek, de a károk mértéke és az áldozatok száma tovább emelkedik. Sorra reagálnak a világ vezető politikusai a venezuelai földrengésre. Az országok együttérzésüket fejezik ki és segítségüket ajánlják fel a természeti katasztrófa által sújtott dél-amerikai államnak. Az amerikai elnök közösségi oldalán reagált a szerda éjszaka pusztító földrengésre. Donald Trump közölte, hogy mindkét földmozgás hatalmas mértékű volt, és pusztítóan sok halálos áldozatot követelt. Jeremy Lewin, az Egyesült Államok külföldi segítségnyújtásáért felelős államtitkár helyettese közölte, hogy Amerika katasztrófaelhárító csapatokat küld Venezuelába. A brazil elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy kormánya felméri a caracasi helyzetet és segítséget ajánl fel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításához. Salvador elnöke bejelentette, hogy 300 mentő és egészségügyi dolgozó, valamint 50 tonna mentőfelszerelés, gyógyszer és egyéb létfontosságú segélyszállítmány készen áll arra, hogy Caracasba induljon. A szerbiai és magyarországi politikusok is reagáltak. Alekszandar Vučić, szerb elnök részvétét fejezte ki a venezuelai földrengésben elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, emellett gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Márko Gyurić, szerb külügyminiszter is részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Részvétét fejezte ki Sulyog Tamás, magyar köztársasági elnök is, Facebook bejegyzésében azt írta, megdöbbenéssel értesült a Venezuelát sújtó rendkívüli erejű földrengésekről. Őszinte részvétem az áldozatok családjainak, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Sulyog Tamás.
4: Megtartotta 16. rendesülését a Topolyai Községi Képviselőtestület, összesen 30 napi rendi pontról tárgyaltak, köztük a Topolya Község tavalyi munkájáról szóló beszámolóról, több közintézmény tevékenységének értékeléséről, valamint a következő időszak fejlesztési és működési terveiről. Az ülés előtt dr. Cservenák Péter ellenzéki képviselő több napi rendi ponttal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, Szabó Regina tudósít.
0: Az ülés elején Szatmári Adrián Topolya polgármestere ismertette a 2025-ös évi munkájáról és a város községi tanácsának munkájáról szóló jelentést. Beszámolójában kiemelte, hogy a község fejlődésének középpontjában a turizmus, az infrastruktúra és az életminőség javítása áll. Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása a fedett uszoda megépítése volt, amely a lakosság sportolását és a turizmus fejlődését egyaránt szolgálja. Ezzel a projekttel Topolya egy korszerű, a legmagasabb szabványoknak megfelelő városi uszodával gazdagodott, amely valamennyi polgárunk, valamint a községünkbe látogatók rendelkezésére áll. A beruházás jelentősen növeli a község turisztikai potenciáját, ugyanakkor lehetőséget teremt a lakosok számára a minőségi sportolásra és szabadidős tevékenységekre. Külön öröm számunkra, hogy az uszoda az iskolák számára is elérhető lesz, így a gyermekek szervezett körülmények között sajátíthatják el az úszás alapjait. Emellett a polgármester kiemelte, hogy befejeződött a városközpont felújítása, fejlesztették a közlekedési infrastruktúrát, valamint folytatódtak a környezetvédelmi és vízellátási projektek. A képviselők ezt követően egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a 2026 és 2030 közötti migrációs akciótervről, az oktatási intézmények hálózatát érintő kérdésekről, továbbá a hulladékgazdálkodás helyzetéről, valamint több közintézmény és közvállalat beszámolójáról is tárgyaltak. Az ülés előtti sajtótájékoztatón dr. Cservenák Péter kifogásolta, hogy a bántalmazott nők támogatásának kérdése nem került napirendre. A Vajdasági Magyar Plénum alelnöke, a Zöld Baloldali Front községi képviselője, a Topolya holnap után képviselőcsoport tagja párbeszédet sürgetett a Komgrád közvállalattal a kutyamenhely ügyében, valamint aggályait fejezte ki a 2026 és 2030 közötti időszakra vonatkozó helyi akcióterv tartalmával kapcsolatban.
3: Az első napirendi pontunk, amely valójában az apropója ennek az egésznek, az, hogy ismételten elutasították a napirendre tételét azoknak a pontoknak, amelyek egy olyan törvényjavaslatot ajánlanak, amely a családi zaklatásban elszenvedett nőknek a munkáltatását és a laktatását segélyezné. Először arra hivatkoztak, hogy formailag ez elégtelen, és még a községi képviselőtestület jogásza is azt mondta, hogy nem az ő dolga, hogy az ellenzék beadványaival foglalkozzon, de az ügyrend viszont előírja, hogy a jogász meg az összes személyzet az minden képviselő számára rendelkezésre áll.
0: A topolyai községi tanács 2025-ben egyébként összesen 43 ülést tartott, amelyeken 415 napi rendi pontot tárgyaltak meg, hangsúlyozta továbbá az ülésen Topolya polgármestere. A képviselők a következő időszakban is több, a község fejlődését érintő kérdésről döntenek majd.
4: A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Állásbőrze volt az Újvidéki Technológiai Karon, koncert lesz vasárnap a Szabadkai Népszínházban, és focitábort tartanak Hajdújáráson, jönnek a részletek. 110 millió dinár értékben támogatta a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság a feldolgozóipart. A nyertes pályázóknak ezáltal lehetőségük nyílt új korszerű gépek és eszközök beszerzésére, amelyek segíthetik a termelés hatékonyságának növelését, a költségek csökkentését és a modern technológiák alkalmazását a mezőgazdaságban. A program célja, hogy a vajdasági mezőgazdaság ne csak alapanyag termelőként legyen jelen a piacon, hanem egyre több magasabb hozzáadott értékű késztermék előállítására is képes legyen. Ez hosszú távon hozzájárulhat a gazdaságok versenyképességéhez, valamint a gazdák stabilabb és kiszámíthatóbb jövedelméhez. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkárhelyettest hallják.
9: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársága mai napon összesen 59 támogatási szerződést fog aláírni 110 millió dinár értékben. Azokkal a gazdálkodókkal, illetve vállalkozásokkal, akik sikeresen pályáztak a titkárság a feldolgozóipar fejlesztését célzó támogatási programunkra. A támogatások a hús, tej, borászat, feldolgozóipara, az alkoholital előállítása, a gyümölcs, zöldség, olajos fűszer és gyógynövények feldolgozása, illetve a méhészeti termékek feldolgozását szolgáló fejlesztéseket célozta meg.
4: Állásbőrzét tartottak az Újvidéki Technológiai Karon. A rendezvény elsősorban a végzős hallgatókat célozta meg, de minden érdeklődő számára hasznos információkat kínált. A rendezvény célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen az élelmiszeripari, vegyipari, gyógyszeripari, biotechnológiai és anyagmérnöki területeken működő vállalatok, valamint a hallgatók és a friss diplomások között. A résztvevők megismerkedhettek a különböző cégek munkalehetőségeivel. A kar emellett bemutatta azokat az innovatív ötleteket, kutatásokat és projekteket is, amelyek a laboratóriumi munka során születtek, és amelyek az iparban vagy új termékek fejlesztésében is hasznosíthatók lehetnek. Az esemény egy panelbeszélgetéssel zárult, amelyen a jelenlévő vállalatok képviselői beszéltek tapasztalataikról és a fiatal szakemberek előtt álló lehetőségekről. Sörös Zitát, az Újvidéki Egyetem Technológiai Karának dékánját hallják.
10: Úgy került sor erre, hogy az utóbbi időben elég sok cég jelentkezett, és ajánlást kért, hogy a végzős egyetemistákat és már a diplomás mérnököket ajánljunk be nekik, mivel a technológus hiány van Vajdaságban, különösen az élelmiszeripar terén. Úgyhogy mivel hát nem ismerjük az összegyetemistákat, így akkor ez volt az ilyen legjobb alkalom, hogy egy ilyen eseményt szervezzünk, ahol meghívtuk az összegyetemistákat és az érdeklődő cégeket, hogy személyesen is találkozzanak és beszélgessenek.
4: Új digitális megtakarítási és befektetési platform indul Szerbiában, jelentette be a Szabadkai Inspira csoport és a svéd Nordic Bridge Capital, miután aláírták az erről szóló együttműködési megállapodást. A VIA nevet viselő projekt célja, hogy a szerb állampolgárok számára egyszerűbbé és elérhetőbbé tegye a részvényekbe és befektetési alapokba történő hosszú távú tőkepiaci elhelyezéseket. A svéd szakértők kezdeményezéséhez stratégiai partnerként csatlakozott Szerbia egyik vezető internetes vállalata, a Szabadkai Inspirát csoport, amely egyebek mellett olyan ismert helyi portálokat üzemeltet, mint az Infostud vagy a Polovni Automobili. A fejlesztés során kiemelt szerepet kap a pénzügyi edukáció és a biztonság. A VIA platformot teljes egészében Szerbiában fejlesztik, szerb nyelven lesz elérhető, és a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit az első felhasználók előtt. Branimir Gájtyot, a VIA platformot teljes

0: Négy fiatal nemzetközi versenyeken díjazott hegedűművész lép színpadra vasárnap 19 órától a Szabadkai Népszínházban. A Guarneri Fest nemzetközi hegedűverseny győztesei a Szabadkai Szimfonikus Zenekar kíséretében adnak koncertet Mikica Jeftics vezényletével. A hangverseny egyszerre kínál különleges zenei élményt a közönségnek és értékes szakmai lehetőséget a pályájuk elején álló tehetségeknek. Máté Krisztinát, a Szabadkai Szimfonikus Zenekar titkárát hallják.
1: Koncertünk szólistái Szerbiából, Észak-Macedóniából és Montenegróból érkeznek. Külön öröm, hogy a legfiatalabb fellépő mindössze 10 éves, ugyanakkor már számos rangos díj birtokosa. A közönség 4 különböző generációhoz tartozó, mégis azonos, elhivatottságú és kivételes tehetségű hegedűművésszel ismerkedhet meg. Műsoron Mozart, Bruch, Godard és Ravel alkotásai szerepelnek, olyan művek, amelyek virtuozitást, zenei érettséget és nagyfokú művészi kifejező erőt követelnek meg. Bízunk benne, hogy ez a koncert nem csak zenei élményt nyújt majd, hanem inspirációt is mindazok számára, akik hisznek a fiatal tehetségek erejében és a klasszikus zene jövőjében.
0: Sport. Megkezdődött a labdarúgó világbajnokság csoportkörének harmadik egyben utolsó fordulója, amelynek során a válogatottak a továbbjutásért és a minél jobb helyezésekért harcolnak. A nyitónapon az A, B és C csoport csapatai léptek pályára, több helyen pedig fontos eredmények születtek. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
2: Az A csoportban Mexikó magabiztos teljesítménnyel 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika 1 góllal bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, így 1-0-as győzelmet ünnepelhetett. A B csoportban Svájc szoros mérkőzésen 2-1-re legyőzte Kanadát, míg Bosznia-Hercegovina 3-1-es győzelmet aratott Katar felett. A C csoportban Brazília nem hagyott esélyt Skóciának, és 3-0-as sikerrel erősítette meg pozícióját. A másik találkozón Marokkó és Haiti játszott, amely végül marokkói győzelemmel zárult, a végeredmény 4-2 lett. A harmadik forduló ma este folytatódik, az E csoportban 22 órától Curaçao Elefántcsontparttal, míg Ecuador Németországgal mérkőzik meg. Éjjel 1 órától az F csoport záró fordulójára kerül sor, ahol Tunézia Hollandiával, Japán pedig Svédországgal csap össze. Hajnalban 4 órától a D csoport következik, Törökország az Egyesült Államokkal találkozik, míg Paraguay Ausztrália ellen lép pályára. A mérkőzések eredményei döntő szerepet játszhatnak a továbbjutásban.
0: Több mint 70 gyermek részvételével zajlik ezen a héten a Vinogradár labdarúgó klub focitábor a Hajdújáráson, amely hétfőn kezdődött és péntekig tart. A szervezők elmondása szerint az idei évben minden eddiginél nagyobb az érdeklődés, így rekord létszámmal indulhatott a program. Rózsa Krisztina riportja.
2: A focitábort összesen már 10. alkalommal szervezik meg, sátortáborként pedig 4. éve várják a fiatalokat. A résztvevők között a legkisebbek mindössze 4,5 évesek, míg a legidősebb táborozók 15 évesek. Torma Tamás.
3: A szüleim azt mondták, hogy kiskoromban mindent rúgtam, szóval beírattak focira, és 7 éve focizok. A tábor viszont nagyon érdekes, izgalmas, sok barátokat szereztem. Ez már itt a 3. évem, és hát szerintem még sokszor vissza fogok ide jönni.
2: A táborozók napjaikat főként focizással töltik. Az edzések és mérkőzések mellett azonban jut idő a közös programokra és a barátkozásra is. Tekenyes Tamás Áron.
4: Szoktunk fürdeni, lábteniszezni, meg bent ködni ilyen karkötőket, meg bajnokságot játszani.
2: És neked melyik a kedvenc részed, melyik tetszik a legjobban?
4: Bajnokság.
2: És az miért?
4: Nem ott lehet focizni, meg dolgokat csinálni.
2: A szervezők szerint a táborban a sok élményen kívül a gyerekek 2 nagyon fontos dolgot is kapnak, a csapat szellemet és a kitartást, amelyek a sportban és a mindennapi életben is nagy szerepet játszanak. A hét során egy foci bajnokságot is szerveztek. Tesics Ervin, a Hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub edzője.
5: Van egy idősebb, meg egy fiatalabb csapatunk, és akkor külön játszik bajnokságot az idősebbek, amikor ők lejátszották, játszanak a fiatalabbak. Az az érdekesség, hogy a kicsiket nem mi edzők vezetjük, hanem az idősebb korosztályból, a csapatkapitányok, az edzők a kicsiknek. Hát és akkor itt azért elég rendesen megy a motiváció, meg a bátorítás.
2: A rekordlétszám azt mutatja, hogy a focitábor egyre népszerűbb, hiszen a résztvevők nem csak sportolnak, hanem élményekkel, új barátságokkal és hasznos tapasztalatokkal is gazdagodnak.
0: A pontos idő 16:20, híradót hallottak.

0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, pénteken és szombaton többnyire napos és meleg idő várható, a legmagasabb hőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dédic Zuzanna várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok önöknek, vigyázzanak magukra, a viszonthallásra!
2: A vajdasági magyarságot érintő témák:
3: környezetvédelem,
2: kultúra,
4: egészséges életmód,
2: közélet,
5: sport.
6: A 107,1 MHz-en
7: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 90-es évek zenéi a magyar retrosságnak náló szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Mm.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
3: Itt az SMR-ben.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak.
6: Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
1: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Aranyalbum. 24 karátos lágere. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Aranyalbum.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsorunk csillagáról kevesen tudják, hogy vajdasági gyökerekkel rendelkezett. Nagyapja Stern Salamon volt, aki később Szécsi Sándorra változtatta nevét, és a feljegyzések szerint törökbecsei születésű volt. A második világháborúban lelte halálát. Apja Szécsi Ferenc nyelvész volt, aki több könyvet is kiadott, az igényes beszédét szállt síkra. Őt is elsodorta a második világháború vihara. Mai történetünk szereplőjéről később anyja lemondott. Ausztriába, majd Amerikába emigrált. Megbánta ezt a tettét, de akkor már késő volt. A szerelemben sem volt szerencséje. Élete választotja a tehetséges színésznő Domján Edit öngyilkos lett, hogy örökre fiatal maradhasson. Ezt sem tudta feldolgozni. Fél évente eluralkodott rajta a depresszió. Olyankor az italba menekült és gyógyszereket szedett. Ám mindig volt valaki, aki segített rajta és kihúzta a mélyből. Persze igazából meghalni sosem akart. Azon a tragikus estén sem gondolta komolyan, amikor ismét bevett sok gyógyszert. Hívta barátait, testvérét is, hogy jöjjenek, mert baj van. De nem ért el senkit. Az életébe került. Kovács Kati nyilatkozta, hogy bárhová is mentek fellépni, ha ő is ott volt, akkor a közönség csak a mai Aranyalbum főszereplőjére volt kíváncsi. Violák lemezét hoztam el önöknek, amely azon ritka korongok közé tartozik, amely B oldalán is csupa örökzöld hallható. Az utánozhatatlan, a máig egyedülálló Szécsi Pál énekel.

Ha soha többé nem látnálak, vagy minden nap látlak, ez lassan-lassan mindegy már nekem. Én veled alszom, és veled ébredek.

Hányszor bajongtunk édesen, e völgyölén és a réteken, s fölemeltelek, drága társ, hogy messze láss, hogy messze láss. Vannak-e földön mindenik szép nők, szikrákat szól szemük, de mint te, oly kedves, komoly, nincsen sehol, nincs.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettük.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1. SMS.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.

0: a szifrileket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: A vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szavaztok csütörtök este, most csütörtök estéként itt a 107,1, a 107,9 MHz, a Rádió Diszkó című műsor hallható, és egészen este 10 óráig hely idő szerint hallható ez a mai műsor, és bele is lehet szólni ebben a műsorba úgy, hogy beleszóltok a 066 36 36 33-as elérhetőségen keresztül, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban, mit szeretnétek meghallgatni ebben a Rádió Diszkó című műsorban, ne felejtjétek el, nosztalgia hangvételi műsorról lévén szól, pörgős, régebbi diszkófelvételeket fogunk hallani, ezek nagy előnyt élveznek, nincs semmi se kőbevésve, de ezek fognak főleg menni. Jó magam, Kis János Manu vagyok, a technikai munkatárs egy hölgy, Szlaszki Csilla keverőpult mögül mosolyog, üdvözöl benneteket. Egy felvétel valahol nagyon a karrierem kezdetén engedte, először másodszor, meg ki tudja hanyatszor, Rock My Soul, a Les Humphrey Singers nevű együttestől, már indult a mai Rádió Diszkó.

Egy diszkó felvétel következik, valahol a 80-as évek rádiódiszkós, illetve a környékbeli diszkóknak a stílusából, ritmusából merítettem az ötletet. Miről is van szó? Peti Ryan felvétele, nem csak egy felvétele volt neki, de ez is köztük volt. A játék neve Szerelem, Love is the name of the game.

Lassan szégyenlősen érkeznek az első zenei kérések a 0-66-36-36-33-as elérhetőségre. Ahogy szoktam mondani, SMS-ben, illetve Viberen keresztül csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. A régebbi keltezésű, a környébeli diszkoklub a fénykorából lehet kérni zeneszámokat, amelyek pörgősek, ütősek voltak, de semmi sincs kőbevésve, úgyhogy próbálunk a rádiódiszkoknak egy ilyen zenei hangulatot adni. Kovácsik József az első között jelentkezett, egy-két perccel a műsor kezdete előtt, vagy mikor indult el a zenei kérése. Pement Pettől szeretne meghallgatni egy felvétel. Ki is ez a Pement Pet? Hát az kevésbé ismert, mint például az Ottaván. Ott voltak ők a főemberek, az Ottaván, mikor felbomlott kanadai együttes, Pement Pet, ők benne voltak ebben a bandában, folytatták, ők is kiadtak még ilyen felvételt, nagyon ottavános hangulatban adták ki őket, tehát Kovácsik József kérésére, to be a Superman, Pement Peték következnek.

Jó, a felvétel következik annak ide a diszkokuló fénykorában, legalábbis a környékünkön. Senki sem kértem, és mindenki táncolt, rázta a rongyolt. Miről is van szó? Egy olyan dalról, amit tulajdonképpen ment, de nem kértétek, hogy miért, azt nem tudom, de vettem észre, szívesen táncoltatok rá. Most is így van, majd elválik. Catch me, I'm not falling.

Egy üdvözlet a szép meleg montenegrói tengerpartról, Ibolya aláírásra futott be a zenei kérés, így hangzik, szép estét mindenkinek, és a Manhattan című felvételt szeretné meghallgatni. Lehet a lupicuklás közben.

Gabival, Csantavér jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Azt írott kedves Gabival, hogy a megyfejtés mellé a Kiss együttestől valamilyen felvételt szeretnéd meghallgatni, hogy megtörjed a monotonitást, ami a megyfejtéssel jár. Hogy monotonitás? Hát tulajdonképpen percenként ki tudja hányszor, mindig, de mindig egy másik megyet magozol ki. Miért volna ez monoton? De az, ami most következik, ez nem az. Kiss együttes Gabival kedvére.

Nem mindnapi zenekérés fog most teljesíteni a Rádiszkó mai műsorán keresztül. 0636 36 36 33-as SMS oldalra futott be. A Rádiódiszkó úgy jó, ahogy van. Üdvözlet mindenkinek. Egy olyan zeneszámot szeretem meghallgatni, nem nagyon szokta kérni, de úgy érzed, kedves Manna, ez már én vagyok, hogy amit esetleg érdemes volna még hallgatni, próbáljuk meg ezzel, nem csak egy ilyen felvételen van. Vincent Montana Orchestra. Nem kéri senki sem. Kérnek tőle felvételt, de ezt nem. A Love Break-et nem szoktátok kérni. Ki tudja, lehet, hogy valakinek tetszeni is fog.

A következő zenekérés valahonnan a jövőből érkezett, olyan az, mint a tévében volt az a műsor, amikor a jövőből jelentkezett a Bézga családban, nem tudom, kicsodája neki. Tulajdonképpen Georgie-ról van szó, aki Ausztráliában jelentkezett, üdvözöl mindenkit, Ausztráliában már péntek van, hát így megsatszolom, péntek olyan fél öt, három, egy, öt körül lehet. Azt jelenti, csütörtökön még nem lesz itt a világ vége, elvégre péntek is létezik majd a világon. Amit kért tőlem, Georgie, a több felvetést is felsorolták, kedves Georgie, itt vagy, hallgatsz? Tessék, akkor élvezd a dalt. Melyik is lesz? Ah, igen, Fresh System, You and Me, te és én.

Szabina SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Azt írja, kedves Szabina, hogy valami rokkos dalt szeretnél meghallgatni, nem tudod a címét, de tetszik minden, amit csinálunk itt a Rádió Diszkóban. Hú, haj, feladod a leckét, egy-két próbát megér, egész biztos, hogy előbb-utóbb, hogy bebújok a bőröd alá, elrabolom a szívedet, és úgy fogod érezni, hogyha nem lesz Rádió Diszkó csütörtökén, akkor itt a világ vége, ha nem is lesz itt, akkor nagyon közel lesz. Mit szólsz hozzá, kedves Szabina, hogy az előző hallgató zenekérésre erre kapcsolódok rá, mert ő volt az, aki beleszólt a nagyvilágban a mesterséges intelligencia segítségével. Úgy készült el ez a felvétel, most következik, talán tetszeni fog. Mano Rock Anthem, az Anthem angolul azt jelenti, hogy himnusz, rock himnusz. Én nem mondom, hogy ez valóban rock himnusz, de jól hangzik, és valahogy, büszke vagyok magamra.

Peter Antal az állandó rádiószka hallgatók közé tartozik, üdvözlet mindenkinek, Szabadkáról jelentkezett, és szép járszét kíván a rádiószka hallgatóinak. A zene kívánsága így hangzik: Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra.

János a magyarországi Debrecenből jelentkezett, újabban az állandó rádiódiszk hallgatók közé tartozik. Szép estét kíván mindenkinek, mikor műsor felvételét szeretné meghallgatni a rádiódiszkó mai műsorában. How old are you? Milyen idős öreg vagy? Hát most jobban nem vállalok.

you? Are you?

A Csantvéri Biliárdosok az állandó rádiódiszkó hallgatók közé tartoznak, üdvözölnek mindenkit, és ahogy írjátok, hogy úgy hallottátok, a Vénusz bolygón kellemes, hűvös idő van. Hát arra nem jártam, de az a kellemes, az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon hideg van. Hogy mi köze van a következő felvételhez, nem tudom, de Shocking Blue nevű együttes felvételét szeretnétek meghallgatni. Én annak ide emlékszem, középiskolás volt, és olyan büszkén engedtem a zeneszámot, a Shocking Blue-nak az énekesnője Vörös Mariska, egy magyar hölgy. Na most ez a felvétel következik a Biliárdosok kérésére.

Csaba Péter révéről jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, a Blue System nevű együttest szeretem meghallgatni egy felvételt a Rádió Diszkó műsorában. A dal cím, amit Csaba választott, Love Me on the Rocks.

Az egy kérdés SMS oldalunkra futott be, semmi aláírás, semmi szevasztok, csak ennyi áll benne, nemes egyszerűséggel, Singerman. Singerman.

Andor SMS-ben jelentkezett, azt írja kedves Andor, üdv a kis csapatnak, és a zeneszámot, akik komponáltak, a számomra az a rock himnusz, a Manóra, az alfától omegáig megvan benne minden, hát, de hogy van benne minden, az alfa benne van, az omega az még messze van, lemaradt a Hacienda, lemaradt az MVM, lemaradt a mozgódiszka, lemaradt sok minden vendégszerep is külföldön, de a mesterséges intelligenciát most találták ki, nem is olyan rég, lesz még ennek folytatása. Mikre gondolok? Bízom benne, is tetszeni fog, nem Andor kérésére, de erre így reagálok, hogy búcsú a kisfalumtól, a kisfalut Kishegyesnek hívják, és aki búcsúzott tőle, hát az beleszólt abba az előző felvételbe, ami az a rock himnuszt legyártották. Ott van valahol Ausztráliában, és ha nem aludt el, akkor még mindig ébren van.

Palcsi és Élénke, topajáról jelentkezek, ők a Régió Rádió hullámosszán követik ezt a mai műsort. Üdvözlet mindenkinek, üdvözlet Georgie-nak Ausztráliában és a Rádiódiszkó többi hallgatóinak is. Egy tűzhegyveleget szeretnének meghallgatni, rám bíztátok a választást, kedves Palcsi és Élénke, magatokra vessetek. Ezért választottam ezt, Looking 81, valamilyen banda. Létezik ilyen? Hát azt írja rajta.

Egy kevésbé ismert név, zeneszám következik, pedig annak ide egészen biztos vagyok benne, hogyha látogattátok a Szabadki, illetve környékbeli diszkoklubokat, volt alkalmatok néhányszor többször is rázni rá a rongyot. Miről is van szó? Cliff Turner és a Moonlight Affair című dalról.

Laci Zentáról jelentkezett, jó zenélést kíván a rádiószó hallgatóinak. Silver Pozoli felvételét szeretném meghallgatni a mai műsorban. A dal címe, amit Laci választott, így hangzik: Love is the best.

Gábor Teberinből jelentkezett, szép estét kíván mindenkinek, aki rádiódiszkot hallgat. Azt írott kedves Gábor, hogy a Kritikus nevű együttes Disco is Decimum felvételét még soha nem hallottad a rádióba. Hát mivel itt van nálam, meg létezik a zeneszám, tehát egyszer, kétszer, háromszor, 150-ször Jack Lemmens, csak éppen akkor nem volt a rádiókészülék közelében. Na most akkor itt vagy Gábor, akkor jön a Kritikus együttes felvétele.

Egy olyan felvétel következik, ami tulajdonképpen nem sokkal, mielőtt megjelent a mesterséges intelligencia, akkor készült, épp akkor voltam Kanadában, akkor készítették, ott voltam, és egy példányt elhappoltam belőle. Ez a Pálinka Sunrise-nak a, mit tudom én, milyen, de valamilyen változata.

A Kongasz együttes felvétele következik. Most kedves rádiódiszkó hallgató, tessék ide figyelni, ennek a dalnak, zeneszámnak üzenete van, mert a dal címe Jungle, dzsungel, és a dzsungelben minden elhető, még te is, kedves rádiódiszkó hallgató. Miért mondom ezt? Hát, nem szeretnék elveszíteni még egy-két rádiódiszkó hallgatót, csak azért, mert gyanútlanul besétáltak a dzsungelbe.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, mert korábban is azért találkozhatunk, csak kettőt kell aludni, és itt a szombat. Szombaton ezen a hullámhosszon a slágergyár hallható 14 és 20 óra között, kicsit lassú ritmusban zajlik ott az élet, ott is lehet zeneszámokat kérni, bízom benne, hogy akkor is velem, illetve velünk lesztek. Jó magam, kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, egy hölgy, mosolyog, üdvözöl benneteket a keverőpult mögül, Szlacki Csilláról van szó, de ne menjetek messzire, amíg van kedvetek, időtök, ráértek, nem vagytok álmosak, akkor itt a pontos időjelzés után is lesz műsor, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsor kezdésig, aki velünk tart, jó vételt, jó szorakozást, mára tőlem ennyi, szevasztok, jó éjszakát!
1: Huszonkét óra múlt.
2: Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

is éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyengem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix. Esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Figyelem, figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: A Szabadtéri Rádióban.
3: I think it's-

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Onoplexebb dallamai.
1: Onoplexebb dallamai.
0: Onoplexebb dallamai. Most önnek szólnak.
2: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra!
1: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Az ágyam üres,

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.